Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bastafam!
0: Ez

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Jó reggelt, ide Csázó!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne. Komolyan lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy, the original Rough Shakers.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökösföld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai-magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt háza csatlakozott a bringás reggeli és uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringáz a Munka kampány keretében, tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: neked mit jelent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, készülnek rajta a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökösföld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyénkben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben a Tiszalöki és a Csengeri börtönben működik oktatási képzési tevékenység. A Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben általános iskolai oktatásban 110, középiskolaiban 210 és szakmai oktatásban 162 elítélt vesz részt. Csengerben pedig 190 általános iskolai, 295 középiskolai és 135 szakmai képzésben résztvevő tanul a börtönben. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a fal felületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Sorsok, terek, utak, rollap kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a Bringás reggeli és Uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringáza munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny három napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutóversenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja a nyiregyhaza.hu. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua SE utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
0: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni. Nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzésmunkát.
2: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
4: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészet, tehát eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
2: Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta Rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesebb pedig 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: Kicsit még melegszik az idő, így szebbik arcát mutatja az ősz Szabolcsban. Az időjárás részletei a következő másodpercekben. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet elírja a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Jó reggelt, amíg fő a kávé, készül a pirítós, vagy éppen készülünk zuhanyozni, meg hát észhezt érni, addig ismerkedjünk meg ezzel a mai nappal, amire ébredtünk. Itt a Best reggel, jó reggelt, és Simon Norbert vagyok, szeptember 15-e van. Itt a keddi nap, ünnepelnek az Enikők és a Melitták, ma született többek között Agatha Christie, angol krimíró, vagy pedig Albert Flórián válogatott labdarúgó, edző ugye, Bece néven a császár, aranylabdás játékos. És szeptember 15-én a mai napon egy fontos világnap is van. Ma van a demokrácia világnapja, úgyhogy ennek örömére mindenki szabadon eldöntheti, hogy reggelire szendvicset teszik, vagy pedig kakaós csigát. Bár a családok többségében ez a döntés valójában nem is demokratikus, mert hogy általában mindig a gyerek dönt, és ezek után mi is azt tesszük, amit ő. De a mai napon ünnepelnek azok is, akiknek a munkája nélkül egészen másképp indulna a reggel. Az Európai Mozdony Vezetők napja van, ők azok, akik hajnalban már úton vannak, miközben sokan közülünk még csak a második szundit nyomjuk ki, és hogyha már szeptember közepe, akkor érdemes előre is nézni. Holnap szeptember 16-án az ózonréteg védelmének világnapja következik, csütörtökön pedig a betegbiztosítás világnapja lesz, ilyen is létezik. Na meg létezik időjárás jelentés, szép őszi napok vannak előttünk, 20 fokokkal, mindjárt mondom a részleteket. Jó reggelt, szép napot!

Szép őszi napok jönnek a héten, főleg itt felén, keleten, és 20 fokokkal. Na nézzük, hogy pontosan akkor ez hogy alakul. A mai napon többfelé azért párás, ködös a reggel, viszont napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, a légmozgás gyenge, mérsékelt lesz, és délután pedig 24 fok várható Nyíregyházán. Szerdán, vagyis holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csapadék nem lesz, hajnalban ismét párok, 5 foltok lehetnek majd, délután pedig 25 fok ígérkezik, csütörtökön pedig egy hideg front érkezik majd északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt, viszont felénk az ország keleti, délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, még a Dunántúlon többfelé talán még a 20 fok sem lesz meg, felénk keleten 26 fok várható, majd derűs napot!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyékben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási-képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja a nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye

0: most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
1: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az meg fogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
0: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

friss közlekedési információk így kedreggel a Best reggeltől. Tartanak a körforgalom építési munkák továbbra is a Vasvári Pál utcán. Tudjuk jól, hogy itt lassú haladás, hosszabb a menetidő, távhővezeték cserék vannak a Toldi utcán, a parkolók egy része le is van zárva, és dolgoznak a Kulcsár-Lapály utca találkozásánál. Itt is van sebességkorlátozás, legyenek figyelmesek. Útszűkület és sebességkorlátozás van még a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, a Fészek utcai körforgalom és a Szélsőbokori út közötti részen. A munkálatok miatt mindkét irányban korlátozzák a forgalmat, táblák is figyelmeztetnek erre, és útburkolat felújítási munkálatok kezdődtek meg az Orosi úton. Először felmarták az útburkolatot, majd pedig aszfaltoznak, és a munkaterületnél az egyik forgalmi sávot le is zárták, ezért időként itt is torlódásra kell készülni. Jó utat!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is
2: a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggel. 15-e van, szeptember 15-e, és Simon Norbert vagyok, és ma reggel megnézzük, hogy mi vár ránk ezen a kedden, mi történik a világban, mi történik itthon, mi történik a környékünkön, Nyíregyháza környékén, milyen lesz az idő, mire számítsunk az utakon, és persze azt is, hogy milyen zenével lehet igazán bepattintani ezt a szeptemberi reggelt. Úgyhogy, ha már felkeltél, akkor ne feküdj vissza, ha úton vagy, akkor kapaszkodj, ha dolgozol, akkor kitartást, ha pedig még csak a kávéfőzőt próbálod működésre bírni, akkor nyugi, le fog az csorogni, a koffein pedig csodákra képes. A nyár ugyan még délutánonként próbál kapaszkodni, de a naptár azért már azt mondja, hogy barátom, ez ennyi volt, reggel van, hűvös van, fogod el, hogy ősz van. Délután még 20 fokok, reggel pedig egy könnyedvet fel ki, az mindenképpen kell. A gyerekek lassan iskolában, a szülők továbbra is túlélő üzemmódban, a boltokban pedig lassan megjelenik minden, ami tök alakú. Hát ilyen napok állnak előttünk. Csapadék nem várható, esernyőt nem kell feleslegesen cipelni, viszont érdemes meghallgatni 7-kor a frisseket. Jönnek a hírek a Best reggelben.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban helyenként torlódások mellett közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra kiépp a vezető utakon és az oktatási intézmények környékén számítsanak a járművezetők. Táphővezetéket cserélnek a Toldi utca egy részén, a forgalom megindult, viszont a parkolási korlátozás továbbra is érvényben van. Szikkasztóárok kialakításán dolgoznak a Kulcsár Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelő táblákkal és irányjelzőkkel határolták el, sebességkorlátozás van érvényben. A Lapály utcai részén a megállást is korlátozták. Körültekintően, aki helyezett közúti jelzőtáblák figyelembe vételével vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat tűzharcbajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat. A városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua Ese utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
3: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzésmunkát.
2: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

Bicsömér, egy napi indítás, horoszkóp nélkül, igazán silány lenne így 7 óra után a friss hírek után, de nálunk ez már hagyományosan kirobbanthatatlan, úgyhogy jön ma is a keddi napindító horoszkóp, aminek a tematikája az, hogy milyen apró ajándékot hoz neked ez a mai nap. Hát a kosarat például egy váratlan bókot, ma valaki kimondhat rólad valamit, ami neked nagyon jól esik és jól esik hallani. Ne üsd el egy viccel, egyszerűen fogadd el és élvezd, hogy most pozitívnak látnak téged kívülről. Bikák, a nap sűrűsége ellenére lesz egy kis időablak, amikor végre nem kell ma sehova sem rohanni, ezt használd ki. Egy laza kávé, egy finom falat, valódi luxus. Jönnek az ikrek, valami teljesen mellékesnek tűnő hír ma megmozgatja a fantáziádat. Könnyen lehet, hogy egy új ötlet vagy pedig beszélgetés kezdőpontja lesz ez. Rákok, várhatsz majd kellemes meglepetést. Egy hétköznapi helyzet ugyanis jobb fordulatot vesz majd. Lehet ez egy kedves gesztus, egy spontán meghívás, vagy egy egyszerűen jól betalált pillanat, amikor majd minden a helyére kerül. Oroszlánok, ma valaki számít a véleményedre, vagy pedig a jelenlétedre, úgyhogy ne húzódj hátra szerénységből. Szüzek, egy ügy, amit fejben már sokkal nagyobbra növesztettél, végül egyszerűbben oldódhat meg, mint gondoltad volna. A nap egyik legjobb pillanata az lesz, amikor azt mondod, hogy kész. Ezt megoldottuk, ennyi volt. Mérlegek, egy találkozás, vagy pedig spontán beszélgetés fel fogja majd dobni a napodat. Ma különösen sokat adhat egy olyan ember közelsége, akivel nem kell magad megjátszani. Skorpiók, valamiről hirtelen összeállhat egy kép, nem feltétlenül nagy megfejtés ez, inkább egy apró felismerés, amitől egy helyzet majd sokkal érthetőbbé válik. Nyilas, te pedig készülj egy mini kalandra, nem kell messzire menned érte, egy új helyes spontán kitérő, nézzük meg, hogy mit hoz majd. Valami lesz belőle ötlet, éppen elég ahhoz, hogy kiszakadjál a mókuskerékből. Bakok, valami nálad pedig megmutatja azt, hogy egy korábbi döntés egy jóval bölcsebb volt, mint amikor ezt régebben gondoltad. Jó ez is azt látni, hogy nem dolgoztál hiába. Vízöntők, egy egészen szokatlan gondolat találhat meg ma, ne akard rögtön megvalósítani, először csak hagyd, hogy tovább dolgozzon benned. Na meg a halak, egy vicces helyzet vagy pedig váratlan mondat kiszökkenthet a komolyságból, neves rajta igazán, ma ez többet ad, mint bármi más. Így indul a kedd a best reggellel. Ha már úton van, jó utat, sok türelmet a reggeli csúcsban. Mi a helyzet a városban így reggel? Best FM Nyíregyháza.hu üzenőfala.

Jó reggelt, hangoljuk össze az óráinkat, nálam 7 óra 21 perc van, remélhetőleg jól jár, a dátum pedig szeptember 15-e, ami elindult. Ebben az időszakban pedig érezhetően sokkal hamarabb kell felkapcsolni a lámpákat, és az a helyzet, hogy nem csak otthon, hanem nyilván a közlekedésben is, és egyáltalán nem mindegy, hogy az autóban milyen minőségű izzó van, a következő időszakban ez már abszolút nagy jelentőséggel fog bírni. Korábban sötétedik, később világosodik, így a napi ingázás jelentős része szürkületben vagy sötétben történik. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy meddig látunk el, hogyha autózunk, érdemes prémium izzókra váltani, fehérebb a fénye, hatékonyabban világítja meg a burkolati jeleket és az útszélét. Tipikusan 10-20 méterre hosszabb bevilágított útszakasz érhető el egy növelt fényerejű izzóval. A hagyományos változatokhoz képest a nappalok és az éjszakák hossza ismét közel kerül egymáshoz, hiszen jövő hét szerdán lesz az őszi napi egyenlőség, ezzel pedig kezdetét veszi a csillagászati ősz, ezt követően pedig már tapasztaljuk, hogy a nappalok rövidülnek, így az éjszakák fokozatosan hosszabbodnak. Ettől kezdve jövő hét szerdától a sötét órák kerülnek majd túlsúlyba, miközben a természet lassan belép a csendesebb időszakába, mi meg bekuckózunk majd otthon a délutáni esti órákban, hamarabb, mint ahogy ezt nyáron tettük. Jótat mindenkinek, tartsuk be persze a szabályokat, főleg a sebesség határokat, ezzel azért viszonylag sok a baj, ezzel kapcsolatosan is lesz hír a Best reggelben, és minden közlekedési hír információ ma is fontos és hasznos. Meséljenek mi újság így kedreggel, bestfmnyiregyháza.hu, használják üzenőfalunkat. A szerencsésebbek pedig Hófehér Jaguárral hasítanak itt a kedreggelben, akár Nyíregyházán is. A United klasszikusa pontosan ez, itt a reggel folytatásában, mondhatni új verzióban.

0: el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökös föld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a Bringás reggeli és Uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringáz a munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

szeptember 15-e van, a következő napokban ugye a látási viszonyok egyre gyengébbek lesznek, ráadásul nyírkos lehet majd az út. Hát egyre hamarabb kellene elindulni, és úgy néz ki, hogy pont nem ezt csináljuk, hanem szeretünk inkább gyorsan menni és haladni, ha már az úton vagyunk, ahelyett, hogy hamarabb indulnánk, és akkor lassabban mennénk. Mondom ezt azért, mert hogy készült egy mérés, méghozzá az egyik hazai autópályán az elmúlt időszakban, és hát a statisztika nem valami rózsás. A járművek 30%-a lépte túl a megengedett sebességet, és naponta több ezeren érték el a 180 km/h feletti átlagsebességet, és bizony ilyenkor megint csak előkerül az átlagsebesség mérés bevezetése. Erről még nincsen döntés, de a kérdés napirenden van, és akár úgy néz ki, hogy még idén is tárgyalhatnak róla. Amúgy ez a módszer Európában széles körben már aktívan működik. Belgium, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, ők már mind alkalmazzák, és az átlagsebesség mérés azért volna igazán fájdalmas a notórius gyorshajtóknak, mert hogy nem lenne elég lefékezni a trafipax előtt és utána újra a gázna lépni, hanem egy szakasz átlagsebességét mérni, tehát lényegében végig be kell tartani a maximum sebesség határokat, és ráadásul ugyanakkor még az is felmerült, hogy lakott területen belül 120, azon kívül pedig 200 km/h feletti sebességnél automatikusan bűncselekmény valósuljon meg. Ezek az új gondolatok méghozzá a gyorshajtással kapcsolatban. A legjobb az, hogyha betartjuk a játékszabályokat, hiszen mindenkit épségben hazavárnak, inkább induljunk hamarabb. A közlekedési infók megjöhetnek természetesen ma is, hiszen önök vannak az utakon, test közelben, most reggel, hát így kellős közepében a reggeli csúcsnak. Tompításként pedig jön Amy Winehouse a Best reggelben.

0: Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban helyenként torlódások mellett közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra ki és a vezetőutakon és az oktatási intézmények környékén számítsanak a járművezetők. Távhővezetéket cserélnek a Toldi utca egy részén, a forgalom megindult, viszont a parkolási korlátozás továbbra is érvényben van. Szikkasztóárok kialakításán dolgoznak a Kulcsár Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelő táblákkal és irányjelzőkkel határolták el, sebességkorlátozás van érvényben. A Lapály utcai részén a megállást is korlátozták. Körültekintően a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják.

Szerintem ez a legjobb. George Michael és Mary J. Blige. Amikor is ott ülünk benne a dugóba, meg nem találunk parkolóhelyet, és nézzük az órát, hogy már mindjárt 8 óra, és már tudjuk, hogy el fogunk késni, akkor legalább legyenek nyugis dallamok is a reggelben. A folytatás azért majd pörgősebb lesz, de igazából nem csak az autóban nehéz nyilván a reggel, hanem a tömegközlekedésben is. Na nézzük, hogyha például most busszal megy, akkor milyen arcokkal találkozhat. Tehát ugye itt van a kapaszkodós, valahogy mindig sikerül úgy helyezkednie a kezével, hogy centiméterekre legyen a miénktől. Sokakat ez kifejezetten zavar, hogy hát lényegében majdnem, hogy dörgölőzik. Hát itt van az ülésvadász, aki felszállás után azonnal kiszúrja a jármű túlsó végén található egyetlen utolsó szabad helyet, és ő persze bárkin is bármin keresztül azonnal irányt vesz, hogy levadásza az egyetlen megmaradt ülést, semmi nem számít. Van az ajtóban várakozó arc, természetesen pont ott áll meg, ahol mások fel is leszállnának. Van a telefonos ordibátor, mint hogyha a hívás másik résztvevője a világ végén lenne, nem pedig a vonal túloldalán. Itt a tolakodó, számára a sor és a várakozás nem betartandó szabály, a hátizsákos torpedó, a csomagja neki külön életet él a hátán, és minden egyes fordulónál garantáltan találkozik valaki arcával. Na meg hát itt a hangos tartalomfogyasztó, ugye neki nincsen szüksége fejhallgatóra, hiszen szerint az egész jármű, az egész busz kíváncsi arra, hogy mit néz, vagy éppen mit hallgat, és az utolsó kategória nagyon egyszerű, konkrétan a büdös. Na, szóval a tömegközlekedésben sem egyszerű a reggel, de ahol best reggel szól, azért csak tudunk valamelyest javítani a napkezdés hangulatán, ami azért fontos itt a reggeli órákban. Ha már tömegközlekedés, akkor irány a pályaudvar, ez már a Well Hello, és utána pedig jönnek a frissek 8 órakor a best reggelben. 24 fok várható ma Nyíregyházán, napsütés is lesz majd, kellemes őszi időjárás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil
1: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
4: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyénkben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket. A helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek. A felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
6: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnélik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
5: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, a mai nappal elindult a szeptemberi hónap közepe, hiszen már 15-e van. Véget ért a nyár, a magyarok nagy része kinyaralta magát, az iskola elkezdődött, és már nem 30 Celsius fok fölött van a napi hőmérséklet, hanem alatta. Úgyhogy itt az idő összesíteni, hogy merre felé nyaraltunk 2026-ban. A jelenlegi elérhető KSH adatok alapján az első és talán legérdekesebb változás a tavalyi évhez képest, hogy idén tovább erősödött a mediterrán irány, ugyanis az okostelefonos utazó pillanatok alatt összehasonlítja a hazai és a külföldi ajánlatot. Összességében tehát a 2026-os magyar nyár alapján Horvátország és Olaszország fej-fej mellett a legfontosabb klasszikus nyaralóhely volt, Görögország erős harmadik, Ausztria pedig a közelsége és az egynapos utak miatt némileg különutas, de szintén életerős versenyző volt a nyárban, így a negyedik legkedveltebb lett. Hát és mi a helyzet a magyar tengeren? Hát némi apadást tapasztalható, és nem csak a tó vízében, hanem úgy általában. A Balaton nem az árfolyam áldozata lett idén, hanem egy nagyon erős versenyhelyzetben találta magát. A fogyasztó ugyanis egyetlen koppintással a telefonján összevetette a balatoni és az adriai ajánlatokat, és odavitte a pénzét, ahol a legjobb csomagot kapta. Összességében a mediterrán irány jellemezte az idei nyaralást. Nálunk, a magyarok körében Horvátország, Olaszország, Görögország, és a negyedik legkedveltebb helyszín pedig Ausztria lett. Hát, ha minden igaz, akkor most teljes mértékben fel vagyunk töltve, ezt az energiát pedig akár a mai nap sikerességére is tudjuk majd fordítani. Na meg itt nálunk Charlie is azért viszi tovább a kedreggeli lendületet, ez a best reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Na gyerünk!

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Itt a Kedd és Vita Best reggel. Jó reggelt! Apukák szülés utáni depressziója, mert bizony ilyen is van, erről lesz szó, beszélget majd a Csak 10 perc rovatban Molnár József és Szakács Tibi. És sok a hír a közlekedéssel kapcsolatosan, ugye ma már reggel kiderült az, hogy nagyon magas a gyorshajtók száma, és az a helyzet, hogy a rollerekkel is baj van, látványosan nőtt az elektromos rollerekhez kapcsolódó közlekedési balesetek aránya Magyarországon. Itt vannak az ORFK adatai, miszerint 2024-ben az összes közlekedési baleset 2,5%-át okozták ezek az eszközök. Ez tavalyra már 4,5%-ra emelkedett, és ez a tendencia pedig tovább erősödött, ugyanis 2026 az idei év első 8 hónapjában már a balesetek 7%-a ilyen rollerek miatt történik. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben az időszakban nagyjából minden 11. közlekedési baleset egy rolleres érint. A rendőrség ezért most iskolásoknak szervezett gyakorlati oktatással is igyekszik megelőzni a baleseteket. A közeljövőben úgy néz ki, hogy módosulhatnak az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozó KRESZ előírások is. Jön Des, ez itt a levél! A Best reggelben aztán pedig meghallgatjuk a Csak 10 perc rovatot, és persze otthon, bármikor, már bekucorodva az őszi időszakban kényelmesen a kanapéról, egy forró teával a kezünkben, csak10perc.hu.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sis, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Majd nagyon különleges témát hoztunk a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok, és csodaszép napot kívánok Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomnak. Remélem, hogy itt van a vonal túloldalán. Szia Józsi!
3: Jó, remélted, itt vagyok.
2: Hál' Istennek. Nagyon köszönöm, hogy ma is beszélgethetünk. Majd nagyon-nagyon ritka dologról lesz szó. Azért sokak számára már egy ismerős fogalom lehet, pláne azon apukák számára, akik jó részt kiveszik a terhet a gyermeknevelésből, és hát magukra vállalnak bizonyos dolgokat, méghozzá nem is keveset. Ma ugyanis az apukák szülés utáni depressziójáról fogunk beszélni. Amikor én először elolvastam ezt a témafelvetési javaslatot, akkor azt mondtam, hogy viccöl, ez nagyon viccöl, mert hogy ilyen nincs is. Különben van ilyen?
3: Egyébként van, bár sokan ezt azt gondolják, hogy ez inkább csak a média által gyártott divat, vagy egy olyan dolog, ami tulajdonképpen fából vaskarika, de aztán kiderült a kutatásokból, illetve azok a kutatások mutattak erre rá, amelyek valódi élethelyzeteket próbáltak meg elemezni, hogy ez egy nagyon ritka, ám de létező dolog.
2: Uh-huh. Anyukák szülés utáni depressziója van, beszéltünk róla. Arról is beszéltünk, hogy mikre kell figyelni. Pontosan. Hát de egy apuka nem szül.
3: Nem szül, de a férfiaknak a kisbabához, a babaváráshoz, a szüléshez és a szülés utáni dolgokhoz való viszonya az elmúlt évtizedekben erősen megváltozott. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a korábbi korokban, korábbi évtizedekben egy terhességhez, vagy egy szüléshez, vagy egy szoktatáshoz tulajdonképpen a férfiaknak nem igen volt köze. Egy férfi általában akkor kapcsolódott be a gyermekének az életébe, amikor az nagyjából elkezdett járni, hogy együtt tudtak játszani vele, ha kisfiú volt, akkor elvitte focizni, de gyakorlatilag azon túl, hogy örült a baba világra jöveteléhez, azon túl mondjuk igazából ezekhez a dolgokhoz nem volt köze. Most már azonban azt látjuk, hogy akár az apukák is megveszik már a gyógyszertárban a párjaik számára a tesztet, amely ugye kimutatja a terhességet,

0: ott vannak, amikor a kis vonalkákat figyelik, együtt választanak ki mondjuk adott esetben szülésznőgyógyászt, elkíséri a várandós párját a vizsgálatokra, apás szülésen vesz részt, szülés előtti felkészítő tanfolyamokra is együtt mennek. Tehát innentől kezdődően egy sor olyan dolog beszüremkedett a férfiak életébe, amit addig valamilyen megfontolásból úgy tartotta a társadalom, hogy ennek nem kell, hogy egy férfi életének része legyen, aztán az elmúlt évtizedekben mindez részévé lett.
1: Hát mert ugye, ahogy szoktuk mondani, azért a média is gyakorlatilag ezeket a dolgokat, hát hogy mondjam, elénk tárja. Itt van például az egyik kedvenc filmem, a Kezdő. Ebben például a cselekményben a szereplők közül pont a
0: sikeres nőnek a férje
1: sikeres nőnek van. A férje van otthon a gyerekkel. És ugye, hogyha ezen elgondolkodunk egy picit, akkor ilyen modelleket mutatnak nekünk a filmeken keresztül is. De az a kérdés, hogy egy apuka tud-e jó anyuka lenni?
0: Nem, egy apuka jó apuka tud lenni, jó anyukák legyenek a jó anyukák. Érdekes, hogy emlegeted ezt a filmet, ez egy amerikai film, ugye, amiről beszélünk, igen. És éppen egy Norfolki egyetemen végezték azt a kutatást, amikor ebbe vontak be fiatal családokat, és ott derült ki, hogy tulajdonképpen a kispapáknak valamivel több, mint a 10%-át ez valóban érinti, ez a fajta hangulatingadozás, amit mondjuk szülés utáni, a nők szülés utáni depressziójához teszünk nagyon hasonlóvá.
1: Ugyanúgy kezelendő ez a szülés utáni depresszió, mint ahogy az anyukáknál?
0: Teljes mértékben, és ez azért nagyon érdekes, mert ott, amikor az anyukáknak a szülés utáni depressziójának a kezeléséről beszélünk, ott mondjuk egy olyan terápiáról beszélünk, amelyben ugye leginkább az anyukát vonjuk be. Itt azonban annyiban másabb az a fiatal apukákat érintő depresszió, hogy lehet, hogy ez mondjuk az anyukát egyébként pont nem érintette. Ez ugye egy olyan csavar, amiről ma még nem is beszéltünk, és talán még nem is kell. De most arról beszélünk, hogy amikor egy anyukát is, meg egy apukát is tulajdonképpen ez a furcsa hangulat ingadozással együtt járó probléma elér, itt egyértelmű, hogy nem külön-külön foglalkozunk velük, hanem egyfajta családterápiával próbálunk ezen segíteni.
1: Tehát ennek megoldása, ez egy komplex családot érintő terápia lesz.
0: És egy olyan dolog, amin lehet, sőt, kell is segíteni, mert nyilván mi a legfontosabb ebből, az, hogy a felnövekvő gyermek, a baba, aki majd később kisgyermek lesz, vagy pedig nagyobb, mindebből ne igen érezzen meg semmit, közben úgy, hogy a párkapcsolat is megmaradjon, és adott esetben a társadalomba való visszatagozódása mind a kispapának, mind a kismamának idővel a munkában elfoglalt helyét, és a családban és a társadalomban elfoglalt helyét meg tudják tenni. Tehát azért ez elég nagy horderejű kérdés.
1: A társadalom modernizációjával jött elő ez a dolog, ez az állapot, ez a, nevezhetjük ezt mondjuk helyzetnek vagy betegségnek, nem tudom, hogy betegsége.
0: Igen.
1: Mert 100-150-200 évvel ezelőtt volt ilyen?
0: Nyilván igen, csak akkor azt egészen másképpen kezelték. Az volt, hogy ígyunk rá egyet, tehát hogy akkor elvitték.
1: Hát most nincs ilyen?
0: De van, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy bizonyos szinten nyilván egy jó baráti társaság, egy lelazulós délután ezen nagyon sokat tud segíteni, csak nem feltétlenül old meg mindent. Illetve mindenkinek nem segítség az, hogy ígyunk meg 4 pálinkát.
1: Érdekes a hallgatói reakció, mert hogy hát rettentő módon azért odavernek ezeknek az apukáknak. Szóval mi társadalmunk az fel van erre készülve? Most én csak azokat a reakciókat látom, amiket a mi hallgatóink küldenek, hogy mivel foglalkozzon egy apuka.
0: Nincs felkészülve feltétlenül, ebben igazad van, de hát nem ez lenne az egyetlen olyan téma, amire a mai magyar társadalom nincs felkészülve, és mégis szembesül vele.
1: Jó, most a hallgatókat kérdezem, hogy mi a bajuk van ezzel? Tehát, hogy miért gondolsz, hogy mondjuk egy apuka például főállású apuka lesz gyakorlatilag?
0: Mert már hogy lehet, mondjuk azt.
1: Hát ez a kérdés.
0: Ennek ugye van egy olyan kerete.
1: Olyanokat írnak, hogy megvesztek a családok jó módjukba, megvan a véleményem erről az apukáról.
0: Lehet ezt ugyanilyen módon, ilyen strucc politikával kezelni, de akkor, amikor lehetősége van arra egy családnak, hogy dönthet úgy is, hogy az apuka marad otthon a gyermekkel, mint amit láttuk az amerikai filmben, ami már bármelyik magyar családnál is megtörténhet, akkor innentől kezdődően ezeknek a következményei nyilvánvalóan ugyanazok. Nehezen fogadta el a társadalom, vagy nehezen nyelte le azt a békát, hogy hogyan tud egy anyuka, aki egy új gyermek egy élet születésénél nem feltétlenül csupán örül, hanem egy bizonyos hónapok eltelte után ebben mondjuk problémákat lát a saját életében, és mondjuk különböző stresszoldó gyógyszerekre szorul, ezt már mondjuk lenyelte a társadalom, hogy egy nőnek lehet ilyen szülés utáni depressziója, bár most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem valós történet, egyébként pedig az, hát ezek után pedig elfogadni azt, hogy ezt egy férfi is megélheti, el lehet képzelnünk, hogy azért ez egy egyszerűbb gondolkodású ember számára, ez igazából nem más, mint bolondéria, de egyébként nem az.
1: De most azt látom, hogy neki azért mással is meg kell majd harcolni, mert van a társadalomban egy olyan szemüveg, amin keresztül még csúnyán is fognak nézni rá, mert hogy ő mit tudom, anyukás apuka.
0: Így van, ez a szemüveg ez ott van, csak itt mindig az a kérdés, hogy számít-e, hogy a társadalom mit lát ezen a szemüvegen keresztül. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy egy lakáson belül, az zárt ajtón belül a két ember, az apuka meg az anyuka ezt a dolgot felismerje, és milyen módon tudja segítséget kérni ahhoz, hogy ez kezelődjön.
1: Név nélkül Nóri azt mondta, hogy mindent valahol el kell kezdeni, és ők túl vannak ezen a dolgon, és tökéletesen vizsgázott a férje, és ma már a baráti társaságukban egyre többen van. Mert ilyen is jött, hál' Istennek, ezért olvastam be, mert amúgy rettentő sok kritika meg bírálat jön ezekre az apukákra. Nem értem, hogy miért.
0: Azért, mert az újdonsággal nagyon nehezen kezdünk valamit. A megszokott dolgainkhoz ragaszkodunk, a megszokott problémáinkkal és a megszokott örömeinkkel tudunk mit kezdeni, amikor az a szó, hogy megszokott, kiesik a képből, akkor mindjárt leáll a rendszer.
1: Egy picit arról beszélünk, hogy terápia. Akkor, és azt is említetted, hogy ez a terápia hasonlít az anyukáknak a szülés utáni depressziós terápiájához. De hát azt mondtad, hogy baráti társaságok is tudnak ezen a dolgon segíteni. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy látogatniuk kell, mint ahogy mondjuk történetesen. Pontosan. Jobban oda kell figyelni arra az anyukára, aki ilyen helyzetbe kerül.
0: Pontosan. Nagyon fontos, hogy a családnak és a barátoknak ez a fajta megtartó ereje, ez kell, hogy működjön. Mondom azt, hogy család, amikor ezek a fiatal apukák, anyukák, akikről beszélünk, nagy részt már elvált szülők gyermekei, tehát már a családjuk csonka. Mondom azt, hogy barát, amikor egyre inkább látható az, hogy elszigetelődnek az emberek egymástól, tehát azt kell mondani, hogy nagy valószínűség szerint a legtöbb esetben sem egy jó családi háttér, sem egy igazán jól működő baráti kapcsolat, meg nincs is. Bár mi most ebben a helyzetben kire számítanánk éppen?
1: A szülőkre.
0: Meg a barátokra.
1: Meg a barátokra, igen.
0: Hát így nehéz számítani arra, aki nincs.
1: Hát igen. Hát ez a téma is ilyen érdekes volt.
0: Ilyenkor marad a pszichológus egyébként.
1: Ami különben hatékony megoldást tud segíteni, nem?
0: És leginkább abban, mert nem család, és nem barát, és most jól kell érteni, amit mondok, nem kell, illetve nem szereti a kliensét. Ezért tud segíteni neki.
1: Nem szereti a klient. Vagyis hát úgy mondom, hogy érzelmileg, tehát nincsen vele olyan kapcsolatban.
0: Pontosan. Igen, direkt fogalmaztam így.
1: Ja,
0: hogy felkapd a fejedet. Te is, meg a hallgatók is.
1: Értem. Ú, de érdekes szakmátok van nektek.
0: Igen. Ettől tud ez jól működni egyébként, hogyha az érzelmi távolságot úgy tudod megtartani, hogy közben azért bevonódsz.
1: Nagyon élveztem ezt a mai témát, ez nagyon-nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Remélem, hogy önök is élvezték, és hogyha van ilyen apuka a környezetükben, akkor legyenek szívesek azon a szemüvegen keresztül nézni, ami neki is jó, és segítsenek neki, mert különben ez egy valós probléma. Most erről beszéltünk.
0: Jó, de szépen mondtad.
1: Köszönjük szépen. Józsi, legközelebb folytatjuk, nagyon köszönjük a mai beszélgetést, és további nagyon szép napot neked.
0: Ugyanezt kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket. Minden jót kívánom. Amen.

0: bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Reggel hűvös van, jöhet a vetfelke, délután meg elég a rövid nadrág és a póló. A tendencia folytatódik, ma is 24 fok lesz majd Nyíregyházán délután, sőt, fokozódik a helyzet. Szerda, csütörtök, akár 27-28 fok is lehet, és úgy néz ki, hogy a hétvége is igazi kiránduló időt tartogat nekünk. Akár 25 fok is lehet majd szombaton és vasárnap. Most olyan lesz ez a hétvége, hogy nálunk itt keleten lesz a barátságosabb idő, és az ország másik végén lesz a több eső. Bár abból nekünk is juthatna, de úgy néz ki, hogy a környékünkön inkább több lesz majd a napsütés, mint sem, hogy a csapadék. Jönnek a hírek, ugye 9 órakor a friss információk Nyíregyházáról, majd pedig a program ötletek, hiszen tartalmas ez a hét is. Alapozzuk tovább a keddi napot, ez a Best reggel.
1: A nyíregyháziak.
2: A nyíregyháziak.
1: A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
3: So what's not supposed to be about really? Free up your mind, stop acting crazy.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
5: I don't wanna ride.
6: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat tűzharcbajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua SC utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
5: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzés munkát.
4: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharcbajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Nyíregyházán csodás napos idővel indul a kedd, és a gomoly felhők mellett délutánra is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. A folytatásban enyhe melegedés várható, szerdán és csütörtökön is kellemes kora őszi időjárásra van kilátás 26-28 fokos értékekkel. A hétvégén viszont egy gyenge hidegfront hozhat pár fokos lehűlést és kisebb záporokat. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

0: Sokan mondják, hogy a szeptemberi hónap valahogy a megújulásnak meg a változási időszaka is. Ha ez így van, és például pont a munkahelyek kapcsolatos ez a téma, akkor van egy nagyon jó hírem, a holnapi nap folyamán jön az állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Nyíregyházi Egyetem A épület Besenyei aula. Már reggel 9 órától várják önöket egészen délután 3 óráig. Hétvégén meg bulizhatunk együtt a polgárőrökkel. 19. alkalommal rendezik most már meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr napot, aminek a helyszíne Nagykelló, Harangot, sok-sok polgárőrrel, jó hangulattal, na meg ürgékkel. Jövő héten pedig Szívvilágnapja, ennek jegyében készülnek a Városmajori Művelődési Házban méghozzá Mozogjunk Együtt az Egészségünkért címmel, egészségnapok jönnek 22-től egészen 25-ig. Pillantsunk hát bele, mit tehetünk saját magunkért. Mentálisan biztosan jót tesz a tánc, éppen ezért akár szenyor örömtánchoz is lehet csatlakozni. Lesz majd Reiki klub, gerincjóga, gyógytorna, és hát különböző szűrővizsgálatok, hiszen a megelőzés fontos. Vérnyomás, vércukor, oxigénszint mérés, és a hölgyeknek gondolom én leginkább majd szépség, tanácsadás. Ingyenes minden, viszont regisztrációhoz kötött. Ha kattintanak a programajánlatokra a bestfmnyiregyháza.hu-n, megtalálják a regisztrációs lehetőségeket. Na meg ezentúl még kiváló programokat, de én is készülök még rövidesen egy jó nagy csokorral.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csoklik.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Itt a Best FM, jó reggelt, kedd van, és hogyan indult a hét, ugye milyen volt a hétfői nap, ez derül most ki Rutkai Dér Vivientől, ugyanis jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek! Az elmúlt napokban többen megkérdezték tőlem, hogy Vivien, akkor hogyan alakul a tűzgyújtási tilalom? Hát az országos tűzgyújtási tilalom valóban megszűnt, de itt a térségünkben továbbra is érvényben van. És hát mindenképpen elmondanám, hogy a szabadtéri tüzek hátterében szinte mindig valamilyen emberi tevékenység áll, sokszor gondatlanság, figyelmetlenség, de van, amikor szándékosság miatt keletkezik tűz szabad területen. Figyeljünk környezetünk képességére, ezt kérem mindenkitől, hiszen tegnap is voltak ilyen jellegű tűzoltói beavatkozások, csak hogy akkor ténylegesen válaszoljak neked, hogy milyen volt a hétfő. 1000 négyzetméteren lángolt a száraz fű és kommunális hulladék Tiszarádon, a Széchenyi utcában. Ott az Ibrányi önkormányzati tűzoltók egy vízsugára a kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Uszkán a Fű utca mögött több kert végében égett a vegetáció. 500 négyzetméteren ott a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók avatkoztak be, de kisebb kiterjedésű tüzek is voltak, például Porcsalmán az Ady Endre utcában 50 négyzetméteren lángolt a vegetáció, Nyíregyházán a Tokai út elején pedig 10 négyzetméteres tűz keletkezett. Baleset is volt, személygépkocsi és mikrobusz ütközött össze tegnap este Nagycserkeszen a Vasvári Pál utcában, ott a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a közúti akadályt. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket és jó munkát kívánunk nektek a mai napra, szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Minden nap frissül a bestfmnyiregyháza.hu, és nem csak a helyi hírek, hanem a program tippek is. Többször volt már róla szó, de mivel nagyon aktuális, ezért most is megemlítem, hogy Extreme Trail Weekend áll előttünk. Ez pedig azt jelenti, hogy most hétvégén szombaton akadályfutás lesz, vasárnap pedig futóverseny, a helyszín pedig az Aquarius élményfürdő és sóstó. A részleteket megtalálják nálunk bestfmnyiregyháza.hu. Érkezik rövidesen szeptember 22-én a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár is, most már 9. alkalommal. Ez egy keddi nap lesz majd 10 és 16 óra között, a helyszín pedig a jól megszokott Kossuth tér, és várják a kicsiket, na meg a szülőket az apácai suliban, hiszen szeptember 22-én délután 5 órától a leendő elsős gyerekek szüleit egy tájékoztatóra várják az iskola ebédlőjében. Jelzem, nagyon jó illatok lesznek, és további információkat még az apácai honlapján is találnak, na meg a Facebook oldalon. Ahogy szokott, ma is kikandikált felettünk a nap, és 24 fok várható Nyíregyházán. Várom.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek az utakról a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévő városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és az iskolák, óvodák környékén kell számítani. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkák az Orosi úton, a munkaterületnél az egyik forgalmi sávot lezárták. A Legyező utcán három helyen is útszűkületre kell készülni, útburkolat helyreállításán dolgoznak, az arra közlekedőket táblák figyelmeztetik az úton folyó munkákra. Szennyvízvezetéket korszerűsítenek a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak,
3: a nyíregyháziak,
2: a jó zenéket szeretik,
3: a jó zenéket
2: szeretik. Imádják a legjobbakat,
3: imádják a legjobbakat.
2: Igen, mindenből a legjobbat,
3: a legjobbat.
0: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagyok.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

így 10 óra előtt egy kicsivel bátran kijelenthetjük, hogy ezt a reggelt is megcsináltuk. Sinem van a nap, lehet adni egy pacsit a munkatársnak, a legjobb kollégának, mert a jó munkatárs amúgy ritka kincs, nem lopja el a kajádat a hűtőből, nem hagyja rád a munkáját, együtt lehet vele egész nap nevetni, és együtt lehet vele rájönni, hogy vannak olyan feladatok, amit valószínűleg senki sem tudja, hogy hogyan kellene megcsinálni a cégnél. Szóval egy ilyen vidám nap áll előttünk, én viszont akkor már kilépek ebből a folyamatból, Simon Norbert vagyok, viszont belép rövidesen Szendi Hajni, és holnap reggel találkozunk újra. További jó rádiózást a Besttel!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, rollap kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökös föld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren, a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, rollap kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a bringás reggeli és uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Köszönjük Andris a híreket, visszavárunk 11-kor újra. Nagyon kellemes szép kedd délelőttöt kívánok. 2026. szeptember 15-e van a hónap közepénél. Tartunk, Szendi Hajni vagyok, hamarosan az Enikőket és a Mellittákat köszöntjük.

Szeptember 15-e van, ma a Melittákat és az Enikőket köszönthetjük fel névnapjuk alkalmából. A Melitta görög eredetű női név, és azt jelenti, hogy méh, rokon neve a Melissa, amit azért mostanság is szoktunk már látni. A Melitták, Melisszák a mai napot leszámítva március 10-én és április 24-én is ünnepelhetnek. Isten éltesse az Enikőket is, ez egy női név, Vörös Marti Mihály alkotta meg az ősi Enik, ünő névből egy kicsinyítő képzővel. Csak és kizárólag az Enikők szeptember 15-én ünnepelhetnek. Híres Enikő, Ács Enikő, magyar énekes, Dobó Enikő, színésznő, Nagy Enikő színésznő, Tóth Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell, vagy éppen Szőlősi Enikő, magyar szobrász. Holnap az Editek következnek.

0: nagyon fontos témát kezdtünk el legutóbb Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, az ivartalanítást, de ez az a téma, amit ígértem, hogy folytatunk. Hát ez az egyik oldal, amikor tényleg felelősség teljesen, ugye azért nincs ivartalanítva egy kutya, mert hogy éppen mondjuk fajta tiszta, és ugye valaki ezzel foglalkozik, és mindenféle papírja megvan. De hát a másik, amiket elátunk, és hát tele van vele az internet, meg ha elég a kocsiba ülünk, és átmegyünk a fél országon, hogy hihetetlen mennyiségű kóborkutya és önsétáltató kutya van, és hát ezek nagy része nincs ivartalanítva, tehát amit az állatvédők mondanak, hogy az ivartalanítás, ahogy befognak egy kutyát, kulcskérdés, az hihetetlenül fontos, hiszen azért, hogyha egy kicsit matekozunk, és te vagy a tanár, nem én, akkor hát ha egy kutya nincsen ivartalanítva, és nem tudom hány éven keresztül tud fialni, és egyszerre fial 4-5 kutyát, akkor akár több száz kutya is lehet, ugye, egy élet során, ami egy kutyára visszavezethető, hiszen majd a kölykei is fognak szaporodni.
1: Ez így van, ugye a szukakutyák általában 6 havonta tüzelnek, a tüzelés második hetében fogamzóképes. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy egy évben kétszer.
0: Igen.
1: És ha mondjuk csak 6 kis kutyával számolunk,
0: az már 12.
1: Az egy évben 12, és ha mondjuk...
0: Csak a fele lány, akkor 6.
1: Igen.
0: Igen.
1: 12, most csak azt akartam, hogyha mondjuk 7-8 éven keresztül fial egy kutya, akkor ott vagyunk olyan a 100-as számnál,
0: mondtam,
1: hogy akkor
0: igen.
1: Az már több mint 100 kis kutya.
0: És na, még a kölyköket nem számoltuk el, akik szintén tovább.
1: Igen. Persze, igen, és akkor az így exponenciálisan növekedne.
0: Igen.
1: Tehát ezt mindenképpen el kell kerülni. Úgyhogy az ivartalanítás szerintem egy támogatandó beavatkozás. Nyilván, amit említettél, hogyha a fajta tiszta kutyákat tenyészt valaki, annak célja van.
0: Igen.
1: És ott mindig a minőség javítása a cél, egy fajta nemesítése a cél, de ugye erről is beszélgettünk már valamelyik régebbi adásban, hogy az ember által felállított standardeknek azért olyanoknak kell lenni, hogy a kutya egészsége ne károsodjon.
0: Hát persze.
1: Akkor most még egyszer nem megyünk bele, hogy sajnos vannak olyan fajták, ami már ugye kutya egészségét nem szolgálja, az a fajta tenyésztés, mert olyan egyedeket hoznak létre, amik nem felelnek meg a normális anatómiájú felépítésnek. Igen. Úgyhogy a tenyésztés az egy másik dolog.
0: Igen.
1: Ami egy szép hivatás.
0: Szép, de hát azért ott ellenőrzik legalább, ugye, hogy mi történik. Orvos látja,
1: hát
0: vitaminokat
1: egyébként
0: kap.
1: Igen, most ebben nem akarok belemenni. Volt egy időszak, amikor szigorúan vette, és a Nébih felügyelte az egészet. Ez nagyon sok embernek nem tetszett. Lehet, hogy most azt sem tetszik, hogy ezt én itt elmondom. De nagyon sok embernek, tenyésztőnek nem tetszett. Kimenekültek papíron külföldre. Ott tenyésztettek papíron, papírozták a kiskutyákat, ugye a törzskönyve az mondjuk egy külföldi országban lett kiállítva, itthon adták el a kiskutyákat, mert pont az ellenőrzés elől mentek ki. Tehát ez egy rövid időszak volt, de most visszaállt egy kicsit a rend, idézőjelben mondom a rendet.
0: Igen, igen, tehát akkor már nem ellenőrzik annyit, vagy erre gondolsz?
1: Nincs olyan komoly ellenőrzés, mint abban az időszakban volt. Nyilván pró és kontra vannak érvek.
0: Hát ez egy nehéz.
1: Politika.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés. Egyébként jó múltkorában voltunk az állatorvosnál, tudod, ülött az ember, bodza, rezeg, többi kutya nyavajog, mindenkinek minden baja van, és akkor beszélgetnek a gazdik, aztán ott volt egy kis nyomotorú kutya, és akkor kérdeztem, hogy ti miért vagytok itt, és akkor mondta, hogy hát, hogy valahogy így fogalmazott a csaj, hogy fedeztetve lett a kutya, mondom, akkor tegnap jó napja volt, tudod, mondom én így, mire közölte, hogy ja nem, mert hogy ez a kutya nem tud teherbe esni természetes úton, csak mesterséges megtermékenyítéssel, és egyébként a fialás sem megy normálisan, csak császárral. És akkor úgy elgondolkoztam, hogy ez a kutya levegőt nem kap, szíve tönkre megy, képtelen a szaporodásra,
1: igen,
0: tehát hogy hol van ennek a vége?
1: Igen, sajnos ebbe az irányba megy, ugye ezek a kutyák, amit mondtál, kimondhatjuk, hogy buldogók,
0: igen,
1: illetve hasonló felépítési kutyák sajnos ebbe az irányba vannak, hogy önállóan már szaporodásra képtelenek, mesterséges megtermékenyítés, császármetszés, de ami szomorú egyébként, és én megint azt vallom, hogy nem lenne szabad olyan szinten beavatkozni a tenyésztésbe, hogy már egy normális anatómiai felépítésű fajtánál is megjelentek ezek a programozott császárok.
0: Na.
1: Hogy jaj, nehogy elpusztuljon egy kis kutya.
0: Ja.
1: Jaj, mert mindig a legszebb pusztul el, stb. Tehát ez nyilván egy kis kutyát elveszíteni nehéz, rossz érzés. De annak is megvan az oka, hogyha mondjuk fialásnál elpusztul egy kis kutya, vagy az első néhány napban elpusztul egy kis kutya, valami oka van, Tehát ez egy természetes szelekció, igen, ez működik, de ha minden kis kutyát megmentünk, azt is, amelyik elpusztult volna, mert mondjuk egy állatorvosi beavatkozásra azért meg lehet menteni, az új gazdi már nem fogja tudni, hogy az a kis kutya, amit ő megvett, az elpusztult volna egyébként, de gondos beavatkozással éppen meg lett mentve, de nem életképes.
0: És lehet, hogy csomó betegsége lesz majd később, erre gondolsz?
1: Hordoz bizonyos dolgokat, amit nem látunk, mert ugye nem látunk bele a genetikába, majd később derül ki. Rossz az emésztése, nem tudja emészteni, mit tudom én, bizonyos fehérjéket, amiket ugye megeszik természetes módon, akár nyersetetés, akár szárazstáp, amivel tápláljuk a kutyát, és akkor jönnek a gondok, hogy kihullik a szőre, vagy akár rosszabb eseműködés, nem termel olyan mennyiségben, például emésztőenzimeket, stb., vagy szív problémák, ugye bizonyos fajtáknál az egész világ állományra jellemzőek. Tehát most megint nem akarok ilyen részletesen belemenni, de sajnos ez a szelekciónak azért működni kell, ezért nehéz a tenyésztés egyébként. Tehát, hogyha, amit mondtam, egy kiskutya elpusztul, az nagyon szomorú,
0: igen,
1: de nyilván megvan az oka, ezt tudnunk kell kezelni. Oké, azt is tudom, hogy elég sok pénz van abba, hogy egy tenyésztő mondjuk felnevel egy tenyész egyedet, egy szukát, 2-3 éven keresztül menedzseli, foglalkozik vele, vizsgákat tesznek le, kiképzés, megjelenni a tenyészvizsgákon, kiállításokon, ez rengeteg pénz,
0: persze,
1: idő, energia, és amikor oda kerül, akkor gondosan kiválaszt hozzá egy kant, ami mondjuk nem a szomszédban van, ja, hanem akár egy másik országban, akár 1000-2000 kilométert is utaznak egy ilyen fedeztetésért, ott még a fedeztetési díj, stb. És nyilván kellemetlen az, hogyha születik 6-8 kiskutya, és abból elpusztul 1-2-3.
0: Akár csak egy is, igen. Már
1: vagy akár egy egész alom.
0: Igen. Egy egész alom.
1: Tehát ilyen is volt, meg ez is előfordulhat, tehát nem, soha nem mehetünk biztosra. Na a lényeg az, hogy ugye a pénz miatt sajnos az emberek letérnek erről az útról, és azt mondják, hogy inkább császár. Mert beleöltem, most csak mondok egy számot, x millió forintot, de azért el kell gondolkodni, hogy milyen áron.
0: Igen.
1: Mert most oké, hogy most a gyors anyagi haszon, vagy nem is azt mondom, hogy a haszon, hát ha nullára kihozza, az is jó, már nem bukik rajta a tenyésztő. De hosszú távon, 10-20-30 év alatt azok a problémák, amik felmerülhetnek a kiskutyák, illetve a felnőtt kutyák egészségi állapotában, és nem látunk bele, csak később jelentkezik, és azokkal a kutyákkal tenyésztenek tovább, ugye az előbb számoltuk, hogy azért a kutya viszonylag sok utódot tud, igen, létrehozni élete során, és 20-30 év alatt azért eléggé el tud terjedni egy-egy olyan probléma,
0: igen,
1: betegség, rejtetten öröklődő betegség a kutya állományban, ami majd csak később derül ki. És lehet, hogy vissza tudják vezetni, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk ez az egyed volt egy hordozó, de mondjuk az a híres egyed, ami egy sztár fedezőkam volt, vagy egy híres szuka, hát annak mondjuk 20-30 év után van néhány ezer leszármazottja. És az, annak egy része az hordozó, vagy vannak teljesen beteg egyedek.
0: Igen.
1: Tehát ezt mindig figyelembe kellene venni, tehát nem lenne szabad leragadni annyinál, hogy jó, most én sok pénzt kiadtam, na akkor mindig császározunk,
0: igen,
1: megmarad minden kiskutya, mert nem tudjuk pontosan, hogy akkor milyen minőségű kiskutyákat hoztunk létre.
0: Igen.
1: Amivel majd valaki, egy laikus,
0: szembesül,
1: de jó szándékú ember tovább fog tenyészteni.
0: Igen, vagy egész egyszerűen hazaviszi családi kedvencnek, és orvosról orvosra jár, meg rengeteg allergiás kutya van, és sorolhatnánk. Legközelebb a természetes szelekcióval folytatjuk még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Szeptember 15-e van, a hónap közepénél tartunk, ma van fájdalmas boldogasszony napja, a demokrácia napja 2008 óta, és az európai mozdonyvezetők napja 1995 óta. Na nézzük, milyen események köthetőek a mai naphoz, következik nálunk a kalendárium. 1540-ben ezen a napon volt meg az utolsó királyi temetés Székesfehérvárot, e napon temettették el Szapolyai János magyar királyt. A Liverpool-Manchester vasútvonal ezen a napon nyílt meg 1830-ban. Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikum hatását 1928-ban, köszönjük neki. Meghozták a Nürnbergi törvényeket 1935-ben. Megalapították a Greenpeace-t 1971-ben, a Greenpeace pedig a világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetévé vált. 1988-ban Grósz Károly a kétoldalú viszonyról és a közel-keleti válságról tárgyalt az izraeli kormányfővel, aki kétnapos látogatásra érkezett Budapest. Ezen a napon 1997-ben a Hágai Nemzetközi Bíróság a Bős Nagymarosi vízlépcső építéséről meghozott ítéletében a magyar közvélemény megdöbbenésére Szlovákia mellett Magyarországot is elmarasztalta. És végül, de nem utolsó sorban, 2017-ben ezen a napon fejezte be küldetését a Cassini űrszonda. Persze vannak híres szülötteink is szeptember 15-éhez kapcsolódóan. Kuzmics Miklós, magyarországi szlovén katolikus bibliai fordító, a Tótság Esperes 1737-ben született. Abonyi Ernő magyar festőművész, iparművész 1890-ben egyébként grafikus is volt. Agatha Christie angol krimi újíró is ma ünnepel. Ő 1890-ben született és 1976-ban halt meg. Egyébként régész feleség volt, és hát innen is sok ihletet tudott meríteni a regényeihez. 1923-ban megszületett Fejes Endre Kossuth és József Attila díjas magyar író. Albert Flórián válogatott labdarúgó edző, a császár, az egyetlen magyar aranylabdás 1941-ben. Kásás Zoltán magyar válogatott vízilabdázó edző 1946-os, akárcsak Oliver Stone, a háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező. Ezen a napon született Tom Hardy, a brit színész, imádom a száját, a mosolyát, 1977-es, és a filmjeit érdemes szerintem szinkron nélkül nézni, mert fantasztikusan mély pasi hangja van. És végül, de nem utolsó sorban, Jaren Jackson Jr., amerikai kosárlabdázó is, szeptember 15-én született 1999-ben.

Szendi Hajni vagyok, már is mondom, milyen lesz az időjárás. Holnap, szerdán az ország nagy részén sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, de időnként feltyúl felhők is megjelenhetnek az égen. Holnap hajnalban 7-15 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete, a hidegebb, szélcsendesebb helyeken még ennél is frissebb lehet a hajnal. Napközben gyorsan melegszik majd a levegő hőmérséklete, 22-27 fokos maximumokra számíthatunk. A jelenlegi előrejelzések alapján jelentős csapadék holnap nem valószínű, sokfelé száraz időben telhet a hét közepe. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezért a szél várhatóan nem rontja majd jelentősen a hőérzetünket. A Balaton térségében is kellemes időkör vonalazódik, ha valaki arra járna, 14-24 fokkal. Nos, tehát holnap kellemes napos idővel folytatódik a hét, nem lesz szokunk a panaszra, és rekordokat sem döntünk. A szeptember 16-ai országos minimum rekord ugyanis mínusz 2,1 fok volt, amit 1962-ben Csákváron mértek. Ugyanezen a napon a valaha mért legmagasabb magyarországi maximum is beállt 36,2 fokkal, 47-ben regisztrálták ezt Budapest Nagytétényben. Ez azt mutatja jól, hogy a szeptember közepe azért szélsőséges időjárásokat is hozhat, nyár, tél, minden benne van a pakliban. És akkor végül az allergiásoknak egy-két info, még a parlagfű jelenleg is a legfontosabb allergén, bár a jelenlegi adatok szerint a pollenterhelés szerencsére már mérséklődik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
2: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyékben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
4: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnélik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
3: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra itt a 103.9 Best FM-en, a híreink pedig el is olvashatóak www.bestfmnyiregyháza.hu. Hamarosan az lesz a témánk, hogy ma van fájdalmas boldogasszony napja.

Szendi Hajni vagyok. Szeptember 15-e van a hónap közepénél tartunk, és ma van a fájdalmas boldogasszony, más néven fájdalmas szűzanya ünnepe, a katolikus egyház egyik fontos Mária emléknapja. Az ünnep középpontjában Szűz Mária fájdalma, szenvedése áll, melyet fia Jézus Krisztus kereszt halála miatt élt át. A keresztény hagyomány szerint Mária különleges módon osztozott Jézus szenvedésében, ezért gyakran nevezik őt a szenvedő édesanyák védelmezőjének is. Az ünnep egyik jelképe a hét törrel ábrázolt Mária, amelyek a hagyomány szerint azt a hét nagy fájdalmat jelképezik, amelyet Szűz Mária életében átélt. Ezek között szerepel Jézus bemutatása jeruzsálemi templomban, amikor Simeon megjövendölte Máriának, hogy a te lelkedet is tör járja át. A hét fájdalom között tartják számon azt is, amikor Mária kénytelen volt Egyiptomba menekülni gyermekével, Jézussal és Józseffel. Fájdalmas esemény Jézus elvesztése a jeruzsálemi templomban, amikor Mária és József 3 napon át keresték őt. A negyedik fájdalom Jézus szenvedése idején következik be, amikor Mária találkozik fiával a keresztúton. Az 5. és talán legismertebb fájdalom Jézus kereszt halála, amikor Mária is ott áll a kereszt alatt. A 6. fájdalom Jézus testének levétele a keresztről, amikor Mária karjaiba fogadja halott fiát. A 7. pedig Jézus sírba helyezése, mely után Mária kénytelen elengedni gyermekét. A fájdalmas szűzanya ábrázolásain ezért gyakran könnyes szemű, szívét pedig 1 vagy 7 karddal, illetve törrel átszúrt Máriát láthatunk. A Mária szívét átszúró kard motívuma közvetlenül Simeon proféciájához kapcsolódik. Az ünnep különösen fontos lett a középkorban, amikor Európában erősen elterjedt Krisztus szenvedésével együtt az érző Mária tisztelete is. Magyarországon is számos templomot és kápolnát szenteltek a fájdalmas szűzanyának, és több településen búcsújáró hagyományok is kapcsolódnak hozzá.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kinda down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Szendi Hajni vagyok, és Albert Flóriánra emlékezünk, aki 1941-ben született, szeptember 15-én Herceg-Szántón, és később a magyar futball egyik legnagyobb alakjává vált, az egyedüli aranylabdás, magyar aranylabdás. Gyermekkorát egyébként nem kísérte könnyű élet, az édesanyját korán elvesztette, és a nagyszülei nevelték fel, de a futball iránti tehetsége nagyon fiatalon megmutatkozott. 52-ben került a Ferencvároshoz, amelyhez aztán egész játékos pályafutás alatt hű is maradt. Az élvonalban 58 novemberében mutatkozott be, és első mérkőzésén rögtön két góllal járult hozzá a Diósgyőr elleni 3-1-es győzelemhez. Elegáns mozgása, kivételes labdakezelése, pontos passzai, kiismerhetetlen cselei miatt hamar kiemelkedett a mezőnyből. A közönség és a szakma idővel a Császár Bece nevet adta neki, mely tökéletesen kifejezte különleges tekintélyét a pályán. A Ferencváros színeiben 351 bajnoki mérkőzésen 256 gólt szerzett és 4 nyert magyar bajnokságot. 3 alkalommal lett a magyar bajnokság gólkirálya 60-ban, 61-ben és 65-ben. Ugyanebben az évben a Ferencvárossal megnyerte a Vásárvárosok kupáját. A döntőben Torinóban 1-0-ra legyőzve a Juventust. A magyar válogatottban 75 alkalommal lépett pályára, 31 gólt szerzett, döbbenet. A 60-as olimpián bronzérmes lett, 64-ben pedig az Európa bajnokságon szerzett bronzot a magyar csapattal. 62-ben a chilei világbajnokságon 4 gólt rúgott, és a torna góllövői között az élmezőnyben végzett. Aztán jött a 66-os világbajnokság, a legendás, bizonyára sokan még a mai napig emlegetik, a Brazília elleni 3-1-es magyar győzelem, melynek szintén ő volt az egyik főszereplője. Pályafutásának csúcsára 67-ben ért fel, amikor és a France Football nekiítélte az aranylabdát, és ezzel mindmáig ő az egyetlen magyar labdarúgó, aki elnyerte ezt a díjat. Ugyanebben az időszakban kétszer is Magyarországon az év labdarúgójának választották. Sajnos pályafutását egy súlyos sérülés ketté tört 1969-ben, amikor Koppenhágában egy mérkőzésen elszakadt a térdszalagja. 74-ben be is fejezte a játékos pályafutásán, ezt követően pedig a Ferencvárosnál tovább maradt, és hát több vezetői és utánpótlás nevelői feladatot is ellátott. Edzőként Líbiában is dolgozott, majd ismét a Ferencvároshoz igazolt. 2004-ben megkapta a nemzetsportolója címet, Budapest Ferencváros és szülőhelye Herceg-Szántó pedig díszpolgárává választotta. Albert Flórián 2011-ben, október 31-én hunyt el, 70 évesen Budapesten, de a magyar futballban elfoglalt helyét azóta sem tudta betölteni senki. Albert Flórián egyszer azt mondta, a futballt nem lehet elfelejteni, a futballt csak szeretni lehet.

Szenni Hajni vagyok, kitekintünk, következik nálunk a világhíradó. Törött üveggel támadtak rá és vagdostak össze egy Dávid csillagos nőt Berlinben. Antiszemita támadás ügyében már nyomoz a rendőrség. A honlapjukon publikált tájékoztatás szerint a 43 éves nő éppen egy éjszaka ment szépen haza, amikor az általa viselt Dávid csillag miatt két ismeretlen férfi megszólította, majd antiszemita kijelentéseket tettek rá. A nyomozás jelenlegi állása szerint az egyik férfi egy törött üveggel rá is támadta nőre. Az áldozat a támadás elhárítása közben több vágott sérülést is elszenvedett. Éveken át állami védelem alatt új névvel és személyazonossággal élt, mégis újra kapcsolatba lépett börtönben ülő apjával. Barátai szerint mentális problémákkal és függőséggel küzdött, halálának körülményeit most az ügyészség vizsgálja, mert hogy 35 évesen meghalt Denis Kosko az évekkel ezelőtt a saját apja ellen vallott, az édesanyja meggyilkolása miatt indított perben. A 35 éves nőt megtalálták, életveszélyes sérülésekkel egy római kórházba vitték, ott hunyt el, valószínűleg öngyilkos lett. Kosko édesanyját, Léát 2009-ben gyilkolt.

találták meg, miután a nő az olasz hatóságok tanújaként vallomást tett a dél-olaszországi Kalabriából származó családi klánokra épülő maffia szervezet ellen. Több százezer euró elsikkasztásával vádolják Samuel Eto'ot, a Barcelona és az Inter korábbi világklasszis csatára. A kameruni foci szövetség elnökének tehette zsebre az Oroszország-Kamerun meccs teljes rendezési díját. A 2023-as barátságos meccs teljes rendezési díját a katari magánszámlájára utalt át Samuel Eto'o, a foci szövetség elnöke, egykori világklasszis csatár. Az egyik angol lap, a The Times hivatalos dokumentum valamint olyan egykori kameruni sportvezetőkre hivatkozott, akik állításuk szerint Samuel Eto'o túrt ki a szövetségből. Gabian Gatama, a FECAFOOT végrehajtói bizottságának korábbi tagja nyilatkozott, és hát azt mondták, hogy a barátságos mérkőzésért kapott pénz sohasem érkezett meg a szövetséghez. A mexikói és orosz meccsek teljes rendezési díja beszámolók szerint 568 ezer euró lehetett, vagyis ennyivel gazdagodhatott a volt barcelóniai csatár. Ez volt a világhíradó.

Szendi Hajni vagyok. A csütörtöki nap az, amikor is filmek, újdonságok érkeznek a hazai mozikba. Így lesz ez most is, hiszen szeptember 17-én debütál majd a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, az Éjszaka szülötte, az Ünnepelt, illetve a Csajos hétvége című amerikai vígjáték. Érkezik majd a 4 évszak, az új kezdet, és visszatér a mozikba a Verdák is. Na nézzük, melyik filmről mit kell tudni. A 10 éjszakás kaland az egy magyar vígjáték egyébként. Novák Erik a rendező, a főbb szerepekben pedig Baninak Atanáz, Csonka András, Danis Lídia és Fekete Ernő látható. 10 parancsolat helyett 10 összefonódó Tinder randi, virtuális kapcsolatok, sivár örömök, gyors menetek, spirituális deviancia, álszent képmutatás, pervers homofóbia, kélyes véres bosszúk, és a háttérben egy olyan meglepő fordulat, ami viszont már korántsem az örömökről szól. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kisé provokatív a 2020-as évekről, egy kis paródia, egy kis tükörtartás, ahol a boldogság keresése sokszor csak egy jobbra húzásnyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. 18 éven felülieknek szól a 10 éjszakás kaland. Szintén 18-as karikát kapott a Kaptár, ugye ez egy amerikai horrorfilm, Zach Krieger a rendező. A legendás a Kaptár filmek újragondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítségért telefonáljon. De segítség helyett valami egészen mást kap. Egy zavaros, teljes káoszba fulladó éjszakán keresztül kénytelen az életben maradásért küzdeni, miközben a szörnyűségek hihetetlen tempót diktálnak körülötte. Szintén 18 éven felülieknek szól az Éjszaka szülötte, ez egy finn filmdráma. A Nightborn a finn erdők sűrűjében játszódik, a tökéletes családi idill reményében Saga és Brit férje John visszatérnek a nő egykori otthonába, egy eldugott házba a természet mélyén. Miután gyermekük születik, Saga a környezete megnyugtatása ellenére is érzi, hogy valami nincs rendben a fiával. Miközben a házasságok lassan darabjaira hullik, a férfi kétségbe esetten próbálja összetartani a családot. Ám az újszülöttel kapcsolatos borzalmas igazságot csak egyedül ő sejti. A film címe az Éjszaka szülötte. 16-os karikát kapott az Ünnepel című görög-spanyol-holland-angol dráma thriller. A film főszereplője nem más, mint William Dafoe, és Vin Carmen Stone és Emma Suarez is benne van a filmben. A történet a 70-es évek végén valahol a földközi tenger térségében játszódik. Marcos Timelion hajómágnás, fényűző és pazarló születésnapi ünnepséget rendez exkluzív magánszigetén a lányának és egyetlen örökösének, Sofiának. Az esemény tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a környezetében élők kívánságaikkal és saját önös érdekeikkel környékezzék meg. Marcos azonban ahhoz szokott, hogy egyfajta keresztapaként irányítson mindent és mindenkit maga körül, bármi áron. Úgy érzi, ő már döntött is a lánya jövőjéről. Sofia azonban szintén fontos hírt hozott magával. Ahogy érkeznek a vendégek és leszáll az éj a szigeten, a mulatság egyre féktelenebbé válik, miközben apa és lánya hatalmi harca elkerülhetetlen tragédia felé sodródik. A film Panos Karmesis 2007-ben megjelent azonos című regényének adaptációja, a címe pedig az Ünnepelt. Debütál a Csajos hétvége, ez is 16-os karikát kapott film. Három barátnő régen vágyott kellemes kényeztető pihenésre indul Palm Springsbe, egy csodás wellness hotelbe. Váratlanul felbukkan Mel, a barátnő tornádó, így a pihenésnek lőttek. Hirtelen minden kezelés és foglalkozás káoszba torkollik végtelenül szórakoztató következményekkel. Jön a 4 évszak, az új kezdet, ez egy olasz-francia életrajzi zenés film. Egy velencei árvaházban járunk a 18. század hajnalán. A falak között nevelkedő lányok hangszeres képzésben részesülnek. Rendkívüli játékuk egész Európából vonzza a látogatókat. Itt él és várja jobb sorát, jobb hián kiházasítással
a hegedű virtuóz Cecilia is róla szól, a négy évszak, az új kezdet. Amikor a keresztfiam kicsi volt, a Verdákat néztük, a Verdák után majd ismét Verdát néztünk, az amerikai animációs film 2006-ban készült el, és 20 év után visszatér a hazai mozikba. A nagymenő versenyautó Villám McQueen a 66-os út egy elfeledett kisvárosában reked. Ott találkozik egy csomó vicces figurával, akik segítenek neki felfedezni, hogy az élet többről szól, mint trófeákról és hírnévről. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat tűzharcbajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat. A városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua SC utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
6: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzés munkát.
5: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sport Hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapat szellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk, időjárás előrejelzések, közlekedési infókkal együtt egy órakor jönnek majd újra. További kellemes szép keddet kívánok, Szendi Hajni vagyok, Enikők Melitták, sok boldog névnapot. Vannak ételek, amelyek segítik az elalvást, hamarosan ezekről lesz szó.

Van az úgy, hogy az ember már kínjában azt énekli éjszaka, hogy nem jön álom a szememre, ugye, de nem mindig a szerelem miatt nem alszunk. Szóval van, aki leteszi a fejét, már horkol is, más pedig végig killódja az éjszakát, elalvás, többszöri felébredés sorolhatnám. Hogyha este nehezen alszunk el, akkor ez nem csak az esti rutinunkat érintheti, hanem ha arra is figyelünk, hogy mi kerül a tányérunkra, az sokat segíthet az elalvásban, mert hogy az alvás segítő ételek között több olyan hétköznapi alapanyag is megtalálható, amely fontos tápanyagokat, például magnéziumot, B-vitaminokat, triptofánt vagy melatonint tartalmaz. A dietetikusok szerint ezek az élelmiszerek részei lehetnek egy olyan étrendnek, amely támogatja a pihentetőbb alvást. Többségük ráadásul egyszerűen beilleszthető a vacsorába, vagy akár egy könnyű esti harapnivalóba is. Nos, mondom, milyen ételeket érdemes kipróbálni, ha jól szeretnénk aludni. Itt a paradicsom, nekünk még mindig érik, a paradicsom nem csak káliumban, C-vitaminban és antioxidánsban gazdag, hanem természetes melatonin forrás is. Aztán a savanykás megy, természetes melatonin, triptofán és magnézium forrás, sőt antioxidánsokat is tartalmaz. A diófélék és a magvak több az alvás szempontjából fontos tápanyagot tartalmaznak, ilyen például a triptofán, a B6 vitamin, a folát, a magnézium, a kálcium, a vas és a cink. Ehetünk pulykahúst is, mert hogy a pulyka az egyik legismertebb triptofán forrás, ez az aminósav vesz részt az alváshoz kapcsolódó hormonok előkészítésében. Kivi, bizony-bizony, a kivi rostokat, C és E vitamint is tartalmaz, és a dietetikusok szerint az elalvást és az alvás fenntartását is támogatja. De ehetünk sötétzöld levelez zöldségeket is, spenót, kelkáposzta, mángold és más sötétzöld levelez zöldségek, szintén a triptofánt és a szerotonin előállításához szükséges B-vitaminok miatt segíthetik azt, hogy könnyebben elaludjunk. Lehet a vacsora főtt tojás is, ez is jó triptofán forrás, emellett többféle B-vitamint is tartalmaz. Szóval érdemes ezeket kipróbálni, lefekvés előtt, ebből álljon a vacsi.

Szendi Hajni vagyok, és az autósokhoz szólok, hiszen új benzinkúti csalás terjed, sok pénzünk bánthatja. A csaláshoz csupán egy alufólia golyót használnak az elkövetők, és az áldozat több mint 100 eurónak már búcsút is inthet. Tehát egy új rendkívül cseles benzinkúti csalás terjed szerte Európában, amivel akár 150 eurónak is búcsút inthetünk. Az önkiszolgáló kutakon a csalók hamis segítségkérést és egy egyszerű alufólia darabot használnak arra, hogy megterheljék a sofőr bankkártyáját. Nos, az egész átverés elsőre ártatlannak tűnhet az autósok számára. Csupán odalép hozzájuk egy idegen, aki azt állítja, hogy nem működik a bankkártyája, majd felajánl 10 vagy 20 euró készpénzt azért, hogy a figyelmetlen autós a saját bankkártyájával fizessen helyette. Azonban amikor lezárul a segítségkérés, akkor kezdődik csak igazán a csalás. A csalók egy kis alufóliából készült golyót rejtenek az üzemanyagpisztoly tartójába. Emiatt a benzinkút rendszere nem érzékeli, hogy a pisztoly visszahelyezték, így a tranzakció továbbra is aktív marad a bankkártyán. Az önkiszolgáló kutak rendszere előzetesen akár 150 eurós összeget is zárolhat. Így amíg a gyanútlan autós elhajt, a csaló ismét felveszi az üzemanyagpisztolyt, és a sofőr számlájára folytatja a tankolást egészen a maximális limit eléréséig. Ilyen csalásról már tömegesen számoltak be Franciaországban, Belgiumban és Spanyolországban. Legtöbbször az áldozat csak akkor veszi észre, hogy átverték, amikor értesítést kap a bankjától a jelentős terhelésről.

0: Jazz FM.
1: Füledre célozva,
0: szívedre hangolva.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: pár napot Nápolyban töltött Friedrich Antal a feleségével, és hát ez volt a második alkalom, hogy ott jártak, és hát azt mondta Anti, menne harmadszor is, mert hogy hihetetlen, hogy mennyire szuper volt ez az olasz vendégszeretet, amit átéltek. Anti az előző adásban arról beszélt, hogy éppen a helyi étterem, ahol szállásuk volt, nem volt nyitva, ezért elvitték őket egy 200 éves étterembe, ahol nem kaptak étlapot, de olyan előétel volt, hogy csak na. Az előétel után viszont nem érkezett meg a főételeket tartalmazó étlap úgy szintén. Hát akkor mit tettetek, Antikám? Szia!
1: Szia, Hajni! Ők úgy érezték, hogy az alapelőétel az nekünk nem elég, mert mi sokkal többet szeretnénk ismerni Olaszországból, és hoztak egy halas előételt nálat.
0: Ja, hogy még egy előételt.
1: Aha. Egy polip carpaccio, egy lazac carpaccio, egy karthal carpaccio, fehérboros, petresejmes bajkagyló, de az melegen, pirítóssal, még egy kis lazac volt pácolva, meg hozzá szardínia, és az egészet persze volt citrom, meg házi kenyér, mondom, nem hiszem el.
0: Hát ez
1: egyszerűen olyan fantasztikus ízek voltak, az egyszerűsége a nagyszerűsége, tehát a carpaccio az, amikor hajszál vékonyra van vágva, a maga a húsa a karthalnak, a lazacnak, de tényleg nagyon szépen meg van csinálva, vagy készítve. A polip carpaccio pedig ez egy speciális dolog, amikor a polipot miután megfőzik, utána lepréselik, egy speciális ilyen henger alakú présbe kihűtik, és akkor azt tudják hajszálvékonyra vágni. Nagyon-nagyon ötletes, nagyon finom. Ehhez persze mondtam, hogy hát bort, az egy fehér bort, azt mindenképp hinni kell. Ő hozza, ő tudja, házi bor, a házi bor az nagyon jó. Azt
0: meg se lepődtem már, hogy a házi bort hozta, nem? Tehát, hogy így
1: és,
0: már...
1: és a poén az, hogy kijött ez a felszolgáló volt a főpincér, aztán utána van egy segédje, akinek mondta, hogy ezt meg ezt hozzad, meg egyebek, mert ezek a vendégeknek nagyon fontos, a legjobb helyre ültetjük le. A terasznak a végén voltunk, tök jól rálátunk Nápoly, a nápolyi öbölre. Oh. Nagyon ott volt a szeren, abszolút mértékben, és mondta, hogy ne haragudjak, de nem baj, hogyha ide jön a tulajdonos, mert szeretne nekünk köszönni. Hát mondom, persze, hogy nem baj. A tulajdonos Antonio volt, úgyhogy Antoniót innen is üdvözlöm, drusszámat, abszolút mértékben, és én nem tudják, hogy

0: vagyok, mert nem vagyok senki különben.
1: De nem mondtad, hogy séf vagy? Hanem ez mindenkinek ez
0: nem
1: jár.
0: Nem akartam ezt forszírozni. És ez az Antonio odajött, köszönt, megköszönt, hogy itt vagyunk a vendégek, de helyi versenyzők vagy helyi vendégek voltak, és Antonio minden asztalhoz oda ment köszönni, és beszélgetni egy kicsit. Tehát ez a közvetlen olasz temperamentum, hogy örülök, hogy itt vagy, érezd jól magad, nem azért vagyok itt, hogy lehúzzalak téged pénzzel, mert ráadásul árértékben nevetséges összeget fizettünk. Megmondom őszintén, a magyar éttermet én velem együtt nem tudom, hogy jött ki ennyiből ennyi étel, hogy jön ki
1: ilyen alapanyagokból rendelsőt.
0: Abszolút, tehát, nem értem. Csúcs volt. Abszolút mértékben. Meg fogom osztani, mert volt a fehérboros kagyló, ez a Sauté de Vongolének nevezik, ez a fehér kagyló, kis fehér kagylókból. Uh-huh. Én amúgy is szeretem ezt. Ez a meleg előétel, és pirítóssal egy kis fehérborva petrezselyemmel van megpárolva, nagyon egyszerűen lehet elkészíteni. Ez volt az egyik része. Ezen felül volt, mondta, hogy van itt egy másik speciális, amit csak itt készítenek ebbe a faluba. Uh-huh. Ez egy tőkehal paradicsomos mártással, de ez egy kicsit határozottabb íz, úgyhogy most ezt is kóstoljuk meg. Utána még hozott még egy kis tésztát, mondom, nem kell.
1: Már nem bírtam be, de őrületes, hogy ez már négy napig ennék ennyi kaját.
0: És nem ezt a tésztát még meg kell kóstolni, és egy kis tálkába hozott még, ez meg a helyi étel szakásnak a specialitása, hogy ezt azért kell megkóstolni, mert ez azért nagyon finom. Úgyhogy tele voltunk, mondom, jó van, és kérdezted a desszertet. Igen, ettünk desszertet, nem ők készítették a desszertet, mert hogy ők összefognak a többiekkel. Nem messze tőlük van egy cukrász, de most hirtelen nem jut eszembe a neve, és egy citrom ilyen monodesszertet hoztak, ami ilyen félgömb alakú, citrom mázzal leöntött citrom hab volt, ami töltve volt ilyen citrom zselével. Az a tömény citromíz, de az a nagyon pozitív citrom.
1: Igen, nem az a túltolt mű.
0: Nem messze van, Amalfi meg ilyenek vannak, és ott nagyon büszkék az ő citromukra, hogy az a világhírű legjobb citrom. És akkor az volt, hogy ez egy Amalfis citromos akármi. Hát lehet, hogy az volt, mert álomfinom volt, de közben az olaszok a cukrot is imádják. Tehát amikor a savanykás citromos ízt érzed, és közben az a tömény édes cukor, az azért ütős. Tehát ott azért a kalória mérték az ütött egy nagyot.
1: És másnap értál reggelizni ennyi kaja után? Simán mi?
0: Nehéz volt, de elköszönéskor még mondták, hogy szeretne még elköszönni tőlünk Antonio, és akkor elköszönéskor még adott egy kis ajándékot, egy ilyen kis búcsó ajándékot, egy kis porcelán paprikát, mert ott ebben a környéken ráadásul mi nekünk van ez a egyes piros színű paprika, amiből a paprikát őrőjük, ott is van az. És azt egy ilyen porcelán paprikát még adott ajándékba, hogy ne haragudjunk meg, de hát úgy örül, hogy itt vagyunk, hogy és meg ezt is ad. Hát mondom, ezt nem hiszem el.
1: Igen, ez már hihetetlen ezért, kategória, igen.
0: Ezért másnap is visszamentünk oda, mondom,
1: nem ott
0: az étlapot is akarom látni.
1: Nincs is más kajájuk, csak amit föltöltetek.
0: Van étlapjuk, de mondom, látnom kéne az étlapot is, hogy mi van. Úgyhogy másnap is visszamentünk, nagyon jó pizzát ettünk, meg nagyon jó mellette grillezett halat, meg egy citrusos salátát, de ez már csak a habatortán. Tehát másnap vissza kellett oda mennünk, szerencsére volt arra időnk, akkor már motoroztunk. Tehát kölcsönöztünk egy szkútert, mert az ilyen Nápolyban autóval autót bérelni a legolcsóbb, sehol nem fogsz leparkolni.
1: Igen,
0: nem fogsz leparkolni. És a kis robogókkal, meg szkúterekkel, a szkúter az a nagyobb robogó. Uh-huh. Azokkal meg tudsz haladni, tudsz menni, nagyon jó különben. Tehát vannak a közlekedési lámpák, az a turistáknak van kitéve, hogyha szeretik a színeket, nézegessék, mert a helyiek nem foglalkoznak vele.
1: Igen.
0: A helyiek arra mennek, amerre dolguk van, és akkor, amikor dolguk van. Tehát
1: igen.
0: Nagyon jó, lehet a lámpa bármilyen színű, nem számít.
1: Mennek, ja. Döbbenet. De én, amikor voltam Olaszországban, itt több hetet, akkor azt tapasztaltam, hogy a kanyarokban, kis utcákban nem is lassítanak, hanem dudálnak, hogy jövök.
0: Igen, dudálnak.
1: Vagy elugrasz, vagy így jártál.
0: És pont azért dudálnak, hogy tudja, hallja a másik, a motoros is, meg a többiek is, hogy jön egy autó, vigyázz.
1: Igen, én egyfajtában az életemet féltettem, azt egy pár nap után megszoktam, hogy valaki folyamatosan dudál, és fel kell kenődnöm valami falra, mert jön egy motoros. De ott mondtad, nagyon olyan motort nem láttam, aminek rendben volt a színe, tehát
0: nem
1: a festése, lebucsadta mindenhol.
0: Nem az a lényeg, Ez az a lényeg.
1: Ide-oda csapódnak.
0: Nápolyba, aki egy kicsit olasz temperamentumot szereti, az olasz ízeket, meg az olasz életet érzi, az itt megkapja tökéletesen.
1: Igen,
0: és ár érték arányban töredékéért, tehát tényleg 20-30-40%-kal olcsóbban, mint északon, de az észak is gyönyörű, de ide Nápolyban.
1: Ez más, a déli részén is voltam ott, igen, ilyen barátokkal voltunk, megérkeztünk Nápolyba, és az egyik ilyen foci rajongó volt, és letérdelt, és megcsókolta a földet.
0: Meg is értem. Én volt olyan érzésem, hogy itt azért kedvesek voltak, mert hogy akkor össze vannak boronálva a szálloda, meg ez az étterem, meg egyebek, és odaszóltak.
1: Mondom,
0: lehet, hogy ez volt, de másodszorra is nagyon kedvesek voltak.
1: Na, hát akkor igen, hát az olaszok bírják ezt a...
0: Harmadszorra máshol voltunk, és ott még rátettek egy lapát.
1: Na, hát akkor legközelebb ezt meséled, gondolom, a harmadik éttermet, hogy ott mi volt. Anti, köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk az álomfejtő sorozatunkat. Kérem szépen, ma a repülés lesz a témánk, mert hogy van, aki álmában menekül, van, aki zuhan, és van, aki egyszer csak azt veszi észre, hogy repül. Nincs szárny, nincs repülőgép, nincs kapaszkodó, mégis könnyedén lebeg a házak, a fák és az utcák fölött. A repülés az egyik legkülönlegesebb álomélmény, amelyet sokan kifejezetten felszabadítónak és örömtelinek élnek meg. Az álomfejtés szerint a repülés gyakran a szabadságvágyat jelképezi, vagyis azt az érzést, hogy szeretnénk végre megszabadulni valamilyen korláttól. Lehet ez egy nehéz élethelyzet, egy nyomasztó kapcsolat, egy munkahelyi probléma, vagy egyszerűen az az érzés, hogy túl sok minden nehezedik ránk. Ha álmunkban magabiztosan és könnyedén repülünk, az gyakran arra utalhat, hogy az életben is kezdjük úgy érezni, képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. A magasba emelkedés ilyenkor akár egy sikerélményt, vagy egy fontos személyes áttörést is szimbolizálhat. Olyan, mintha álmunk azt mondaná, végre nincs előttünk akadály, és egy kicsit magasabbról láthatjuk az egész életünket. De nem minden repülős álom kellemes, hiszen előfordulhat, hogy közben félünk, elveszítjük az irányítást, vagy attól tartunk, hogy lezuhanunk. Ebben az esetben a repülés éppen az ellenkezőjét jelentheti. Azt, hogy bizonytalanok vagyunk és félünk attól, mi történik, ha elengedjük a megszokott kapaszkodókat. Érdekes az is, ha valaki álmában nem tud irányt változtatni, csak sodródik a levegőben. Ez utalhat arra az érzésre, hogy a valóságban sem irányítjuk teljesen az eseményeket, hanem mások döntései vagy körülmények határozzák meg, merre haladunk. Ha viszont szabadon választjuk meg, merre repülünk, az a kontroll, az önállóság és a saját döntéseink feletti bizalom szimbóluma lehet. A repülésnek van egy egészen más értelmezése is. Néha egyszerűen menekülést jelent a valóságból. Ha valaki túlterhelt, sokat aggódik, vagy úgy érzi, hogy nincs ideje önmagára, az álomvilágban akár szó szerint elrepülhet mindentől. Az sem mindegy, milyen magasan járunk, mert a magasból való repülés jelentheti a nagy célokat és az ambíciókat, de akár azt is, hogy túlságosan messzire kerültünk a valóságtól. Ha pedig egy gyönyörű táj fölött repülünk, és közben boldogságot érzünk, az sokszor a belső felszabadultság és az életöröm jelképe. A repülős álom tehát nem feltétlenül azt üzeni, hogy el akarunk menekülni, hanem azt is, hogy végre szabadon szeretnénk lélegezni és önmagunk lenni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökösföld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren, a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a bringás reggeli és uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza Munka kampány keretében, tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
4: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek egykor, kettőkor is jönnek majd frissek, én remélem ezt az órát is együtt töltjük itt a Best FM-en, Szendi Hajni vagyok. Halálra zabálta magát egy influencer, hamarosan ez lesz a témánk, aztán Dobák Zita dietetikussal arról beszélgetek, mi legyen az uzsis dobozba, és mi az, ami még véletlenül sem, és kitört az UFO pánik Németországban, elmondom, mi történt.

Szendi Ajni vagyok, és még nem kell kinevetni, DVD lemezen láttam annó egy ilyen kis filmet, azt hiszem egy órás volt, arra vállalkozott a riporter, hogy nem is tudom, már nem emlékszem, hogy egy hónapig, három hónapig, vagy egy évig, csak és kizárólag egy bizonyos ételláncnak kéri a gyors menüit, tehát csak és kizárólag azt az egy hálózatot fogja választani, és csak gyors kaját eszik, és az volt a szabály, hogy mit tudom én, kért egy menüt, és ha megkérdezték, hogy nagy krumplival vagy nagy kólával kérje, akkor minden esetben azt kellett válaszolni, hogy igen, és akkor folyamatosan nézték az orvosok az eredményeit, és a kísérletet le kellett állítani, mert olyan szinten szétcsapta minden szervét a csávó, hogy azt mondták az orvosok, hogy na eddig és ne tovább, szóval óvatosan a gyors kajákkal. Hát azért beszélek erről, mert hogy ugye ennek volt egy ilyen egészségügyi vetülete, azért csinálta ezt meg, hogy megnézze, mennyire egészségesek vagy egészségtelenek ezek az ételek. Viszont akiről most fogok szólni, nála más volt a motiváció. 24 éves volt Gandalf Yingjin, aki több mint 1,2 millió követőt gyűjtött össze azzal, hogy hatalmas mennyiségű ételt fogyasztott el a videóiban. A kínai influencer meghalt a napokban, a szülei pedig meg is erősítették a hírt. A valódi nevén Chen Ziyi-ként ismert influencer a mukbang videóban vált ismerté. Ezekben nagy mennyiségű ételt fogyasztott, miközben a közönségével is kapcsolatot tartott. A férfi utolsó bejegyzésében arról számolt be, hogy ő már kórházba került, mert hogy nagyon súlyos egészségügyi problémái vannak. A beszámoló szerint a vér kálium szintje leesett 2,3-ra, miközben a normál érték 3,5 és 5,5 között van. A veszélyesen alacsony kálium szint szívritmus zavarokat, izomgyengességet, súlyos esetben pedig bénulást is okozhat. Yingjin korábban arról is beszélt, hogy a mukbang tartalom készítése komoly fizikai megterheléssel és nyomással jár a számára. Úgy fogalmazott, bár a pénzkereset fontos, az egészségnek mindig elsőbbséget kell élveznie. A szakértők szerint önmagában a nagy mennyiségű étel elfogyasztása nem feltétlenül okoz súlyos káliumhiányt. A problémát többek között az okozhatja, ha valaki a falásroham után hánytatja magát vagy hashajtókat használ. A halál hivatalosok egyébként egyelőre nem került a nyilvánosság elé.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Amikor kezdő rádiós voltam, csináltam egy sorozatot, olyan emberekkel szerettem volna beszélni, akik úgy gondolják, hogy találkoztak már idegen lényekkel, tehát UFO-kkal, és hát nyomozgattam egy kicsit, hogy kik azok, akik ezt bevállalják, és hát nagyon komoly emberek is nyilatkoztak nekem, tehát egyetemet végzettek, oktatók, stb., és nagyon különleges élményekről számoltak be, ami nekem összecsengett ezekben az interjúkban, de kár, hogy már nincs meg, ilyen minidiszkre vettem annak idején, szerintem a lejátszom sem működik. Szóval, hogy az volt a rossz érzés, akikkel így beszéltem, hogy egyrészt alig mertem utána hazamenni, főleg, hogy sötét volt, éjszaka felriadtam 50-szer, hogy jönnek az UFO-k és elvisznek. Na, mindegy, poént félretéve annyira nem volt vicces. Az volt a közös bennük, hogy mindannyian azt mondták, hogy ők nem akartak ebben az egészben részt venni. Szóval, hogy lehet, hogy jó szándék volt itt az idegen lények oldaláról, de hogy ők abszolút nem érezték ebben a dologban magukat jól. Na hát ez a múlt, ki tudja, mi a jelen és mit hoz a jövő. Minden esetre lehet, hogy kitört az UFO pánik Németországban, mert hogy egyre többen jelentenek UFO észlelés. Naponta több bejelentés is érkezik. Így sokakban felmerült a kérdés, hogy na most mi van? Jöttek itt a zöld kis lények, és hogy az UFO-k valóban tényleg itt vannak? Ragyogó gömbök, rejtélyes fények miatt érkezik egyre több és több bejelentés Németországban. Miközben a Pentagon nyilvánosságra hozott aktái miatt ismét fellángolt az UFO-król szóló vita, a földön kívüli jelenségeket és azonosítatlan repülőtárgyakat vizsgáló civil szervezet már régóta próbált tudományos magyarázatot találni az észlelésekre. A különleges égi jelenségek központi kutatóhálózata olyan németországi központ, amelyhez azok fordulhatnak, akik tudományos magyarázatot keresnek arra, amit az égbolton látnak. A szervezet igazgatója szerint jelenleg soha nem látott mennyiségű bejelentés érkezik hozzájuk. Naponta 3-6-ot kapnak, és kétségtelenül ez az cég az, amely a legelfoglaltabb az ilyen bejelentő központok terén. 2026. augusztusában Köhler, aki ezt a szervezetet vezeti, és a csapata, mintegy 14 ezer esetet vizsgált ki. Most, hogy a Pentagon nyilvánosságra hozta az úgynevezett UFO aktákat, a téma ismét lendületet kapott, és Köhler számára ez nem újdonság. Mi már amúgy is ismerjük az archívumokat, semmi olyasmi nem volt bennük, ami számomra új lett volna. A fiatalabb generáció számára azonban ez újdonság, mi már csak ásítozunk, amikor a régi felvételeket látjuk, nyilatkozta. Köhler szerint a hozzájuk érkező bejelentések mögött alapvetően egyetlen gondolat húzódik meg. Állítólag távoli világok látogatói minden nap benéznek hozzánk, hogy megnézzék, mit csinálunk itt a Földön. Nem tagadom, hogy odakint létezhet élet, de tényleg el kellene hinnünk, hogy fejlett technológiával egész galaxisokon kelnek át egyesek, hogy eljussanak a mi kék bolygónkra, majd éppen itt a sivatag felett lezuhannak, tették fel a kérdést. A kritikusok idénként azt rólják fel egyébként ennek a szervezetnek, hogy túl szkeptikusan értékeli az UFO észleléseket. Támogatói viszont éppen ezt tartják az intézmény legnagyobb erősségének. Egyébként maga az intézet tudományos szempontból próbálja osztályozni a megfigyeléseket, és különbséget tenni a valóban megmagyarázhatatlan jelenségek és a félreértelmezések között. A Kenap által vizsgált jelenségek között voltak repülőgépek, helikopterek, rakétafokozatok, műholdak, meteorok, fényes tűzgömbök, bolygók, fényes csillagok, különféle léggömbök, például meteorológiai és hőlégballonok, hatalmas dekorációs fólialufik, amelyeket születésnapokon, esküvőkön használnak, valamint rendezvényeken használt lézerek, amelyek időnként több kilométeres távolságra is elvilágítanak.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Imádom, hogy tényleg azokat a zenéket jártátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a Best FM.

0: Tegnap Dobák Zita dietetikussal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy most, hogy becsengettek, elkezdődött az iskola, mi kerüljön az uzsonás dobozba. És hát Zita már elmondta, hogy nagyon fontos, hogy mivel egy hétre előre kiadják az iskolában is azt, hogy mi lesz a menü. Ezt nézze át a szülő, mert hogyha mondjuk a gyerek délben valami túrósat vagy sajtosat evett, akkor nem jó, hogyha estére is azt főzzük neki. No, hát minden esetre a nagy kérdés továbbra is az, mi kerüljön az uzsis dobozba.
1: Én azt gondolom, amivel tudjuk leginkább segíteni a gyerekeknek a fejlődését, és vihetjük, most az őszi szezon dugják is a gyerekek a gyümölcsöt, illetve amiben nagyon el vagyunk maradva a zöldségek, és ezt én saját magam is tapasztalom, ha már fölvágom egy picit neki, vonzóvá teszem azt a kis ételt, és nem kell nagy adagra gondolni, tehát most már vannak olyan kis uzsidobozok, amik ilyen kis pici fakokat tartalmaz, pár szemet beleteszünk, és hogy válogasson, minél többféle formában, és ne csak egyfélét mindig próbáljunk, hanem minél inkább kóstoltassuk velük a többféle zöldséget, gyümölcsöt, akár így snackként, mert nagyon szívesen elfogyasztják, és főleg a színes az a doboz már, amikor kinyitja a szemnek is jó, és azokat nagyon-nagyon kedvelik a gyerekek.
0: Én magamnak is felvágom a gyümölcsöt, jobban szeretem úgy valahogy, nem tudom, olyan kis gusztusos lesz, mellé rakok egy kis magot, egy kis sajtot, és akkor már megvan a 10 órai. Mi az, amit mindenféleképpen kerüljön a szülő, tehát, hogy még véletlenül se pakoljon a gyereknek.
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy már csak azért is tartom ezt fontosnak, hogy az ilyen túlzott sócukor, zsírtartalmú élelmiszerektől óvakodjunk, mert hogy az iskolában is, hogyha ha nagyon sok ilyet fogyasztanak, a gyermekek egymással is csereberélnek, és nem jó mintát adnak akár a többi, úgymond próbálkozó szülőnek, tehát emiatt is jó, ha példát, meg összefogás van így a szülői közösségekben. Tehát a chips is ide tartozik, tehát az ilyen sós snackek, illetve az ilyen különböző ilyen nagyon cukrozott, nagyon édes akár cukorkák, akár csokoládé nagy mennyiségben, tehát most nem egy kocka csokiról, vagy egy ilyen csokis kekszről van szó, hanem amikor erről szól, úgymond a 10 óra jön, bevisz egy, nem tudom, egy nagy nápolyit, vagy bevisz egy nagy chipset, és ez a 10 órai. Tehát inkább ilyen, tehát tartalmasabb, nem ilyen luxus kalóriák, vagy ilyen plusz extra kalóriákkal tömjük tele a 10 órai uzsonát, hanem inkább vitaminnal, folyadék különböző színű ételekkel próbáljuk ezt vonzóvá tenni, és rostokkal, tehát amit még így el szoktam mondani, hogy olajos magok is nagyon jó, ha szeretik a gyerekek a diót, akkor az ilyen különböző aszalgyümölcsök, ha már lemegy ugye kis gyümölcs szezon, akkor azok is kiegészíthetik itt az uzsításkát, tehát ezek mind, illetve a kálcium fogyasztásuk a gyerekeknek nagyon visszaesett, tehát az ilyen joghurtok, ha le lehet hűteni, vagy akár hűtőtáskába viszi, akkor az is, tehát ilyen iható formában, akár lehet házilag is készíteni nekik, ha ott megoldható kis kanállal elfogyasztva. Vagy akár, hogyha ez így nem, akkor vannak ilyen snackek, sajtos snackek, amiket így el lehet tenni és csomagolni, és higiénikus, és akkor ezzel is lehet egy picit a napi kálciumbevitelét esetleg növelni, vagy akár a vacsoránál erre jobban odafigyelni.
0: Ha napközben egy picit kimaradt. Felnőtteknek azt szokták mondani, 5-6 alkalommal egyenek egy nap, de vajon igaz-e ez a gyerekekre is? Holnap ezzel folytatjuk.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és átadom a szót Dékán Pistinek, hiszen ő lesz a műsorvezető, és egy programmal fogok most egyébként búcsúzni. Elindult a beiskolázás az Apáczai iskolába. Szeptember 22-én 5 órától várják majd a leendő elsős gyerekek szüleit egy tájékoztatóra az iskola ebédlőjében. További információk az Apáczai honlapján és a Facebookon is ott vannak. Hajrá! Érdemes körülnézni, beszélgetni, kérdezni, és érdemes a Best FM Nyíregyházát hallgatni. A folytatásban is szép délutánt, jövök holnap, és Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
4: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyékben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási-képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja a nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
6: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnélik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
5: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Kedd délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, tartson velem ebben a 4 órában, és hozok minden fontosat. Kezdésként nézzük, hogy milyen időjárás vár ránk a következő órákat tekintve, na meg már is énekel Madonna, ez a Music, mellyel indulunk.

Kenny Dolph énekelt, illetve hát hozta ezt a jó kis klubslágert a Sia féle dal előtt, pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban időjárásunk, egy kicsit visszakaptuk a nyarat, 24 fok a hőmérőn, ez késő nyárias idő, igazából megfelelő itt a szeptember közepi átlagoknak. Egy-két felhő azért van felettünk, de esőre készülnünk nem érdemes. Még annak ellenére sem, hogy tegnap azért Pesten meg az ország nyugati részen volt egy kis zuhé. Jó jött volna ide is, de sajnos úgy látszik, hogy ebből nem kaptunk. Hát talán a következőből, mely hát úgy néz ki, hogy nagyjából péntek környékén érkezhet, már mint a csapadék zóna. Most pedig használjuk ki a késői nyarat, 24 fok, tehát ide jönnek a legnagyobb dalok. Sziával folytatjuk, aztán itt lesz Valmar és Manuel közösében az Éget a napon nyári slágerek közül. Party.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Texas dalát hallottuk, az Inner Smile után majd a Kelemen kabátban készülődik, bár talán ehhez még jó idő van. Minden esetre elmondható, hogy továbbra is folytatódik a vasútfejlesztési program. Egészen pontosan beszélek én most a Budapest-Ceglit-Szolnok vonalról, mely ugye nyilvánvalóan a fővonal és egészen Záhonyig Nyíregyházán keresztül. Ezen a pályaszakaszon rengetegen több mint 50 ezer utas ingázik, méghozzá naponta. Óriási a kihasználtsága ennek a vonalnak, de a felújításokra szükség van, mert nagyon sok helyen sebességkorlátozás van, melynek megszüntetését tűzte célul a vasúttársaság, ennek következtében pedig újra vágányzárokra lehet számítani, most Ceglét, Pilis és Albertirsa térségében. Hát nyilvánvalóan itt majd kerülővel, illetve átirányítással, esetleg pótlóbuszokkal is számolni kell, mely érinti a mi közlekedésünket is. A MÁV Start applikációján minden info kiegészítés megtalálható, olvasható. Kelemen kabátban Brand New Heavies, és majd Alicia Keys is jön, a Soul királynője. Nova!

4 Street, vagy 4 Street, nem is tudom, hogy mondjam, mert hallottam ilyet is, hallottam olyat is. Minden esetre, ha Streetről beszélünk, akkor a 4 Street lehet talán helyes. Hát ki tudja, majd a srácoktól megkérdezem. Simple Red a folytatásként, őket hallgatjuk és beszélgetünk az újabb városszépítő akciónkról. Hulladékért komposztot címmel újra elindította a városunk önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtő akcióját, mely a különválogatott hulladékaink elszállításról, hulladékudvarokba elszállításáról szól. Ezekért járhat az ajándék. Külön kell válogatni a papír, a műanyag, a fém, az öblös üveg, csomagolási hulladék, műanyag, ezeket ugye, hogy egyébként is megtennénk ezt a szelektív hulladékgyűjtés alkalmával, hát ezeket kell elvinni a hulladékudvarokba, ezért járhat az ajándék. A program 14 és 26-a között, tehát a tegnapi naptól indult. Minden info kiegészítés a Best oldalán. Sipper Ed, Shaggy és majd az Angel is itt velünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásként, és utána pedig a játékos percekbe csobbanunk, hiszen itt van velünk ma is a Pizza Mafia játék a Super Pizza menüvel, melyet majd valaki megnyerhet, aki válaszol a kérdésemet Facebook oldalunkon, talál Best FM Nyíregyháza. És még szerencsés is, hogy kijöjjön győztesen a sorsolásból 4-kor.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretetszolgálat tűzharc bajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretetszolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretetszolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat. A városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua Ese utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
5: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzésmunkát.
4: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

3 perccel járunk 3 óra után, ezek már a Pizza Mafia percei, egészen pontosan pörög a játék itt a Best FM-en, melynek végeredményeként ma is valaki megnyerheti egyelőre virtuálisan a szuper pizza menüt, holnaptól azonban ez már fizikailag is a kezébe kerülhet.

Britney énekelt, itt a legnagyobbak között ez a Gimme More, mely elsőként csendült fel az órában. Ez a Best FM, a Halott pénzzel folytatjuk, mielőtt feladnád című dalokat készítettem. A Pizza Mafiás játékunk pedig elindult ebben az órában egészen 4 óráig. Várom hozzászólásaikat, üzeneteiket Facebook oldalunkra. Best FM Nyíregyháza, pontosabban ott kell keresni a beugró kérdést és válaszolni. Nagyon-nagyon-nagyon benne vagyok itt az allergiás dolgokban. Egy kicsit visszaesőben a parlagfű pollen szórása, de én napról napra egyre nehezebben bírom. Ön hogy áll ezzel? Allergiás? Mennyire allergiás? Mire allergiás? Így várom üzeneteit ebben az órában. Beszélgessünk ma erről, és énekeljen a Halott pénz!

Ez is ment, valamint a méreg, itt a legnagyobbak között, és jön Dani Minogue. Előtte nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon ér utol, az allergiájára vagyok-e kíváncsi, allergiás-e, illetve hogyan tűri, hogyan bírja, mire allergiás, minden érdekel a téma kapcsán. Hát elmondom, hogy én azért mostanság nem voltam allergiavizsgálaton, bár azért jó lenne. Szokták volt mondani, akasszák a hóhért is. 16 éves koromban talán akkor lett megállapítva az allergiám, akkor javarészt a parlagfűre, mely bővült így a listát tekintve, mármint egyre több növényre, virágporára voltam allergiás, és hogy teltek az évek, minthogyha egy kicsit javult volna a helyzet. Nem mondom, hogy kevesebb mindenre voltam allergiás, vagy vagyok allergiás, de nincsenek olyan erős tüneteim, nem mondható el az idei évre, most valahogy extra és még egy extra tetején nagyon durván előjött. Önnél mi a helyzet, hogy van, mit érez, hogyan bírja az allergiás időszakot? Ugye most van a csúcspontján a parlagfű, így reméltem üzeneteket, hozzászólásokat. Tibor volt a leggyorsabb, a házipor vatkender munka, ő erre allergiás, Zsove pedig egyszerűen a munkát nem bírja. Csaba hozzáteszi, hogy semmire, mármint nem allergiás. Tibor egy másik Tibor, pedig másokkal nem törődő emberekre. Na meg azokra, aki nem sorsol pizzát a számomra. Mintha egy kicsit talán neheztelnének rám, de ebbe sajnos nincs beleszólásom. Parlagfű, fekete üröm, ami orvosilag bizonyított Anikó hozzászólása, és tavasszal a nyárfa pöszre, így fogalmazott Jolán. Ő erre allergiás, várom hozzászólásait, üzeneteit, hozta meg velem gondolatait a téma kapcsán, és nyerjen a Pizza Mafia játékában ebben az órában. Szuper pizza menüt, közben hozom a dalokat. Dani Minogue, Jólevelen Pályor Wolf Katival énekel, a nem elég is mindjárt. When I

Olyannyira sikeres ez a dal, illetve olyan sok mindenki szereti, hogy mindig emlékek ugranak be, mikor a Fatboy Slim féle Rockefeller Skank szól, most például egy szalagavató bárra emlékezünk, szinte visszatérő kötelező dal ez ott egyébként. A Hooligans-szel az eljátszott gyémánt, itt is emlékmorzsákat idézhetünk a 2000-es évek elejéből, és az allergiájára továbbra is kíváncsi vagyok a játékunk beúrójaként. Hogyha megválaszolja a kérdésemet, hogy hogyan áll az allergia kapcsán, mert Facebook oldalunkon megtalál, és ott kell ugye válaszolni is, akkor én bedobom nevét virtuális kalapunkba, és innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, akkor megtudhatjuk, hogy a Super Pizza menü a Pizza Mafia játékában vajon az öné lesz-e a két pizzájával. Na nézzük a hozzászólásokat, Gábor, azokra, akik nem hallgatnak jó zenéket. Hozzáteszi Gábor, mint a Best FM-en. Hát Gábor, nagyon örülök a hozzászólásának, bár a jó zene az rendkívül szubjektív. Editnek gyógyszerallergiája van, az egyáltalán nem jó. Hála az égnek semmire, néhány kevesek közé tartozik Nicoletta. Sorolhatnám, írt a Detrina, igen, talán én is így vagyok ezzel. Állatszőr, na meg a fém. X-er utánzatokra gondolok most, és gondolom Henrietta is erre célzott. Ha már ékszer, azért legyen meg a módja, ugye? Csak laktóz szerepel a papíron, a többi nem. De mi van még ott mellette? Vajon? Látjuk, hogy azért elég sok allergiás van itt a hallgatói tábort tekintve is. Számítok még az ön hozzászólására is, ezzel pedig esélyt adhatok a pizzák megnyerésére. Legyen szerencséje, írjon üzenetet, hallgatjuk a legnagyobb dalokat a Hooligans énekel az eljátszott gyémát után. Junior Jack dala, jön a Stupid Disco is.

után öröm teli a reggel. Szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Ébeszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Ébeszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Csak néhány évet utaztunk vissza, az idő kerekét. 2010 környékén ez a dal óriásit ment. Itt a nyíregyházi klubokba, bár az már nem volt az igazi klub élet, szóval a nyíregyházi szórakozó helyekben ez nagyon nagyot ment ez a dal, csak azért, mert lazza, csak azért, mert engedi az embereket egy kicsit máshonnan megközelíteni, más szemszöget is megpillantani. A Pudani Masszív jött az Élvezd után, majd a Matchbox 20, előttünk pedig a játék, a Pizza Mafia játék, amelyben ma is megnyerheti valaki a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. A játékszabályokat jól ismerjük, keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott van egy kép, egy kérdés, melyre ott kell kommentként, üzenetként válaszolni. Ha megteszi, tudom regisztrálni a játékba, aztán majd sorsolok, és a válaszadók közül kikerül egy valaki nyertesként. Akit majd az óra végén elolvasok, beolvasok, ő lesz a nyertesünk, ő majd holnaptól át is veheti a nyereményét a Pizza Mafia srácoktól melegen, finoman, ropogósan. Ez tehát a Pizza Mafia játéka. A kérdés pedig arra vonatkozik, hogy mi a helyzet az allergiájával. Allergiás-e? Ha igen, akkor mire? Hogyan bírja, hogyan tűri az allergiás perceket? Bőven a közepén járunk egyébként a parlagfű szezonnak. Lassan-lassan remélhetőleg majd lecsengőben, bár a felmelegedő idő egyre komolyabb tüneteket fog majd okozni. Nézzük a hozzászólásokat. A szerencsések közé tartozom, nem vagyok allergiás semmire, és ez így igaz, írta nekünk Beatrix. Ezzel szemben Lászlóné azt írja, mindenre. És erősödik a semmire allergiások tábora. Itt van például Péter, továbbá Pál is így reagált, és Ildikó is ilyen üzenetet küldött. Ez még azért elmarad a többi hozzászólások között, még 10%-ot sem érik el azok, akik nem allergiások. Lándzsás, utifű, rozs, Anikó. Nagyképű, beképzelt emberekre, Sándorné üzenete. Igen, nem feltétlenül fizikai dolgokról beszélünk. Várom hozzászólásait, üzeneteit, 20 percünk van még. Együtt játszani, és közben hozom a legnagyobb dalokat. Érkezik hozzánk a Matchbox 20, meg Pápai Jocsi is mindjárt.

Egy gyors fókusz még itt az utolsó 10 percre, hiszen mindjárt lepörög a Pizza Mafia játéka, melyben így a kedben is valaki megnyerheti a szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. A kérdés még egy darabig elérhető Facebook oldalunkon, még egy darabig várom hozzá szólásait is, ahogy mondtam, 10 perc. Aztán majd sorsolok, és kiderül, hogy ki a szerencsésünk, aki egy egyszerű játékkal most is két pizzát zsebelhetett be. Mire allergiás? Így várom üzeneteit.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk, a végén érkeznek a legfrissebb hírek, aztán pedig foglalkozunk a közlekedéssel, az úton lévőknek is nagyon fontosak az infók, így lezárjuk a Pizza Mafia játékát. Már is mondom, hogy ki nyert. Hát meséltem a saját sztorimról, hogy 16 éves korom óta azért el vagyok itt az allergiámmal, mely kezdetben parlagfűvel indult, aztán lett itt ebből porallergia, most pedig polipjaim vannak, emiatt úgy néz ki, úgyhogy hát nem egyszerű a helyzet, remélem azért az ön dolga sokkal egyszerűbb és könnyebb. Látszik azt, hogy nagyon sokan vagyunk allergiások, ezért is fontosak ezek a városszépítő programok, amikor ugye mondjuk a parlagfűért virágot pörög, rengeteget beszéltünk erről is. Szóval tegyünk mások egészségért, és a miénkért is egy kicsit legyünk figyelmesebbek. Ez így mai záró gondolatom, és nézzük a nyertes üzenetet. Gyógyszerallergiám van, írta ezt nekem Edit. Gratulálok Öné, a szuper pizza menü jó étvágyat kívánok hozzá, köszönöm hozzá szólásaikat, játékos kedvüket, pedig holnap is várom itt 3 órakor a Best FM-en, de most a közlekedésre fókuszálunk, és itt is számítok segítségére. 30 333 103 9.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
4: Tartasz közénk te is!
5: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
6: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökösföld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren, a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai-magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a Bringás reggeli és uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringáz a munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
8: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
7: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, a fókuszban a közlekedés, melyhez most is számítok segítségére. 30-30-303-909, ide vár a üzeneteket. Mit lát az utakon, mit tapasztal, ezt írja nekem, és én is hozom a legfontosabbakat. 24 fok a hőmérőn, énekel Justin Timberlake. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Töltsd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Nagyon fontos, hogy használjuk a biztonsági övet, mert mindig segít, ha baj van. Ez legyen a legfontosabb gondolat, ha beül az autóba. Egyébként ennek ma már láttuk hasznát, itt a kórház előtt volt egy komolyabb kocs, a délelőttben három autó ment talán össze, egy kamion is közöttük, ha jól emlékszem, ha jól láttam. Úgyhogy hát mindenképpen arra kérem, hogy kössük be magunkat, mert a lámpánál is megtörténhet a baj. A Scream jön Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal. Még előtte nézzük, hogy mivel számolhat az utakon. Itt van például az Orosi út urburkolat javítási munkálata, amely elkezdődött már a hétfői reggelben. Aztán hát még néhány napig számítani kell arra, hogy itt fennakadásokkal találkozhat. Egyelőre körbe van bújázva, ott az a rész, amit felmartak, ez igazából javarészt a szélső sávra igaz, hiszen itt vannak a nagyobb repedések, itt lehet inkább a javításokat eszközölni. Ezzel számoljon, ezek mellett nyilvánvalóan itt majd egy kis fennakadásra is számítania kell. Városban egy kényszer, meló, egészen pontosan az Apáczai Csere János Általános Iskola és a tűzoltóság előtt. Nagyon sokszor figyelmeztettek minket, hogy ne álljunk meg itt, mert nem tudnak biztonsággal kikanyarodni a tűzoltók, és ugye itt az iskola előtt pedig a jobbra kanyarodást nehezítik. Az itt parkoló autók, akik éppen viszik a srácokat, vagy hozzák a srácokat az iskolából, ezeket mármint a jármű elől elzárt területet már fényvisszaverő bújákkal is. Hát, hangsúlyozták. Jó, ezzel számoljon itt. Csak 10 perc majd Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, lelki egészségünket ápolva az apukák kerülnek figyelemfókuszba. Méghozzá az apukák szülés utáni depressziója.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. De.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, hisz mindenkit hozzavárnak, hogy szoktam volt mondani, közben énekelt nekünk Márk az előző percekben. 2007-be utaztunk vissza az SOS Szerelem betétdalát. Ments meg szerelem címmel hozta a korongra, énekelt a korongra Márk. Ez pörgött le itt éppen csak, és már is jön a csak 10 perc. Az apukák szülés utáni depressziójával foglalkoznak. Hallgatjuk, tájékozódunk mindjárt. Előtte azért nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Tiszavasvári út, szennyvízvezeték korszerűsítése, pörög, óriási csöveket dugdosnak a föld alá. Ez ilyen bélés eljárás lehet szerintem, legalábbis abból kifolyólag, amit itt a városban láttunk. Szóval ez van most a Tiszavasvári úton. Ezzel is számolnia kell, szakaszosan majd itt ott várakozásra, bújakerülgetésre is számítania kell. Megkezdődött a szarvasbőgés hazánkban, ez ugye érinti az erdős területeket, meg mindenhol, ahol tábla jelzi a szarvasok esetleges megjelenését. Itt mindenképpen a legfontosabb szabályt kell szem előtt tartani, a mérsékelt tempót, meg világítsunk mindennel, hogy minél hamarabb vegyük észre a vadakat. Ha megtörtént a baj, akkor pedig bejelentési kötelezettsége van, erről ne felejtkezzen el. Ennyit hirtelen, várok kiegészítéseket még, aztán nem sokára összesítünk. 30 333 103 9, ez pedig már a csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Majd nagyon különleges témát hoztunk a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok, és csodaszép napot kívánok Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomnak. Remélem, hogy itt van a vonal túloldalán. Szia Józsi!
5: Jó, remélted, itt vagyok.
4: Hál' Istennek. Nagyon köszönöm, hogy ma is beszélgethetünk. Majd nagyon-nagyon ritka dologról lesz szó. Azért sokak számára már egy ismerős fogalom lehet, pláne azon apukák számára, akik jó részt kiveszik a terhet a gyermeknevelésből, és hát magukra vállalnak bizonyos dolgokat, méghozzá nem is keveset. Ma ugyanis az apukák szülés utáni depressziójáról fogunk beszélni. Amikor én először elolvastam ezt a témafelvetési javaslatot, akkor azt mondtam, hogy viccöl, ez nagyon viccöl, mert hogy ilyen nincs is. Különben van ilyen?
5: Egyébként van, bár sokan ezt azt gondolják, hogy ez inkább csak a média által gyártott divat, vagy egy olyan dolog, ami tulajdonképpen fából vas karika, de aztán kiderült a kutatásokból, illetve azok a kutatások mutattak erre rá, amelyek valódi élethelyzeteket próbáltak meg elemezni, hogy ez egy nagyon ritka, ám de létező dolog.
4: Uh-huh. Anyukák szülés utáni depressziója van, beszéltünk róla. Arról is beszéltünk, hogy mikre kell figyelni. Pontosan. De egy apuka nem szül.
5: Nem szül, de a férfiaknak a kisbabához, a babaváráshoz, a szüléshez és a szülés utáni dolgokhoz való viszonya az elmúlt évtizedekben erősen megváltozott. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a korábbi korokban, korábbi évtizedekben egy terhességhez, vagy egy szüléshez, vagy egy szoptatáshoz tulajdonképpen a férfiaknak nem igen volt köze. Egy férfi általában akkor kapcsolódott be a gyermekének az életébe, amikor az nagyjából elkezdett járni, hogy együtt tudtak játszani vele, ha kisfiú volt, akkor elvitte focizni. De gyakorlatilag azon túl, hogy örült a baba világra jöveteléhez, azon túl mondjuk igazából ezekhez a dolgokhoz nem volt köze. Most már azonban azt látjuk, hogy akár az apukák is megveszik már a gyógyszertárban a párjaik számára a tesztet, amely ugye kimutatja a terhességet, ott vannak, amikor a kis vonalkákat figyelik, együtt választanak ki mondjuk adott esetben szülésznőgyógyászt, elkíséri a várandós párját a vizsgálatokra, apás szülésen vesz részt, szülés előtti felkészítő tanfolyamokra is együtt mennek. Tehát innentől kezdődően egy sor olyan dolog beszüremkedett a férfiak életébe, amit addig valamilyen megfontolásból úgy tartotta a társadalom, hogy ennek

0: apuka jó apuka tud lenni, jó anyukák legyenek a jó anyukák. Érdekes, hogy emlegeted ezt a filmet, ez egy amerikai film, ugye, amiről beszélünk, igen. És éppen egy Norfolki egyetemen végezték azt a kutatást, amikor ebbe vontak be fiatal családokat, és ott derült ki, hogy tulajdonképpen a kispapáknak valamivel több, mint a 10%-át ez valóban érinti, ez a fajta hangulatingadozás, amit mondjuk szülés utáni, a nők szülés utáni depressziójához teszünk nagyon hasonlóvá.
1: Ugyanúgy kezelendő ez a szülés utáni depresszió, mint ahogy az anyukáknál?
0: Teljes mértékben, és ez azért nagyon érdekes, mert ott, amikor az anyukáknak a szülés utáni depressziójának a kezeléséről beszélünk, ott mondjuk egy olyan terápiáról beszélünk, amelyben ugye leginkább az anyukát vonjuk be. Itt azonban annyiban másabb az a fiatal apukákat érintő depresszió, hogy lehet, hogy ez mondjuk az anyukát egyébként pont nem érintette. Ez ugye egy olyan csavar, amiről ma még nem is beszéltünk, és talán még nem is kell. De most arról beszélünk, hogy amikor egy anyukát is, meg egy apukát is tulajdonképpen ez a furcsa hangulat ingadozással együtt járó probléma elér, itt egyértelmű, hogy nem külön-külön foglalkozunk velük, hanem egyfajta családterápiával próbálunk ezen segíteni.
1: Uh-huh. Tehát ennek megoldása, ez egy komplex családot érintő terápia lesz.
0: És egy olyan dolog, amin lehet, sőt, kell is segíteni, mert nyilván mi a legfontosabb ebből, az, hogy a felnövekvő gyermek, a baba, aki majd később kisgyermek lesz, vagy pedig nagyobb, mindebből ne igen érezzen meg semmit, közben úgy, hogy a párkapcsolat is megmaradjon, és adott esetben a társadalomba való visszatagozódása mind a kispapának, mind a kismamának idővel a munkában elfoglalt helyét, és a családban és a társadalomban elfoglalt helyét meg tudják tenni. Tehát azért ez elég nagy horderejű kérdés.
1: A társadalom modernizációjával jött elő ez a dolog, ez az állapot, ez a, nevezhetjük ezt mondjuk helyzetnek vagy betegségnek, nem tudom, hogy betegsége.
0: Igen.
1: Mert 100-150-200 évvel ezelőtt volt ilyen?
0: Nyilván igen, csak akkor azt egészen másképpen kezelték. Az volt, hogy ígyunk rá egyet, tehát hogy akkor elvitték.
1: Hát most nincs ilyen?
0: De van, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy bizonyos szinten nyilván egy jó baráti társaság, egy lelazulós délután ezen nagyon sokat tud segíteni, csak nem feltétlenül old meg mindent. Illetve mindenkinek nem segítség az, hogy ígyunk meg 4 pálinkát.
1: Érdekes a hallgatói reakció, mert hogy hát rettentő módon azért odavernek ezeknek az apukáknak. Szóval mi társadalmunk az fel van erre készülve? Most én csak azokat a reakciókat látom, amiket a mi hallgatóink küldenek, hogy mivel foglalkozzon egy apuka.
0: Nincs felkészülve feltétlenül, ebben igazad van, de hát nem ez lenne az egyetlen olyan téma, amire a mai magyar társadalom nincs felkészülve, és mégis szembesül vele.
1: Jó, most a hallgatókat kérdezem, hogy mi a bajuk van ezzel, tehát hogy miért gondolsz, hogy mondjuk egy apuka például főállású apuka lesz gyakorlatilag?
0: Mert már hogy lehet, mondjuk azt.
1: Hát ez a kérdés.
0: Ennek ugye van egy olyan kerete.
1: Olyanokat írnak, hogy megvesztek a családok jó módjukba, megvan a véleményem erről az apukáról.
0: Lehet ezt ugyanilyen módon ilyen strucc politikával kezelni, de akkor, amikor lehetősége van arra egy családnak, hogy dönthet úgy is, hogy az apuka marad otthon a gyermekkel, mint amit láttuk az amerikai filmben, amivel bármelyik magyar családnál is megtörténhet, akkor innentől kezdődően ezeknek a következményei nyilvánvalóan ugyanazok. Nehezen fogadta el a társadalom, vagy nehezen nyelte le azt a békát, hogy hogyan tud egy anyuka, aki egy új gyermek, egy élet születésénél nem feltétlenül csupán örül, hanem egy bizonyos hónapok eltelte után ebben mondjuk problémákat lát a saját életében, és mondjuk különböző stresszoldó gyógyszerekre szorul. Ezt már mondjuk lenyelte a társadalom, hogy egy nőnek lehet ilyen szülés utáni depressziója, bár most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem valós történet, egyébként pedig az. Hát ezek után pedig elfogadni azt, hogy ezt egy férfi is megélheti, el lehet képzelnünk, hogy azért ez egy egyszerűbb gondolkodású ember számára, ez igazából nem más, mint bolondéria, de egyébként nem az.
1: Na most azt látom, hogy neki azért mással is meg kell majd harcolni, mert van a társadalmon egy olyan szemüveg, amin keresztül még csúnyán is fognak nézni rá, mert hogy ő mit tudom, anyukás apuka.
0: Így van, ez a szemüveg, ez ott van, csak itt mindig az a kérdés, hogy számít-e, hogy a társadalom mit lát ezen a szemüvegen keresztül. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy egy lakáson belül, az zárt ajtón belül a két ember, a apuka meg az anyuka ezt a dolgot felismerje, és milyen módon tudja segítséget kérni ahhoz, hogy ez kezelődjön.
1: Név nélkül Nóri azt mondta, hogy mindent valahol el kell kezdeni, és ők túl vannak ezen a dolgon, és tökéletesen vizsgázott a férje, és ma már a baráti társaságukban egyre többen van. Mert ilyen is jött, hál' Istennek, ezért olvastam be, mert amúgy rettentő sok kritika meg bírálat jön ezekre az apukákra. Nem értem, hogy mi.

0: Azért, mert az újdonsággal nagyon nehezen kezdünk valamit. A megszokott dolgainkhoz ragaszkodunk, a megszokott problémáinkkal és a megszokott örömeinkkel tudunk mit kezdeni, amikor az a szó, hogy megszokott, kiesik a képből, akkor mindjárt leáll a rendszer.
1: Egy picit arról beszélünk, hogy terápia. Akkor, és azt is említetted, hogy ez a terápia hasonlít az anyukáknak a szülés utáni depressziós terápiájához. De hát azt mondtad, hogy baráti társaságok is tudnak ezen a dolgon segíteni. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy látogatniuk kell, mint ahogy mondjuk történetesen. Pontosan. Jobban oda kell figyelni arra az anyukára, aki ilyen helyzetbe kerül.
0: Pontosan. Nagyon fontos, hogy a családnak és a barátoknak ez a fajta megtartó ereje, ez kell, hogy működjön. Mondom azt, hogy család, amikor ezek a fiatal apukák, anyukák, akikről beszélünk, nagy részt már elvált szülők gyermekei, tehát már a családjuk csonka. Mondom azt, hogy barát, amikor egyre inkább látható az, hogy elszigetelődnek az emberek egymástól, tehát azt kell mondani, hogy nagy valószínűség szerint a legtöbb esetben sem egy jó családi háttér, sem egy igazán jól működő baráti kapcsolat, meg nincs is. Bár mi most ebben a helyzetben kire számítanánk éppen?
1: A szülőkre.
0: Meg a barátokra.
1: A barátokra, igen.
0: Hát így nehéz számítani arra, aki nincs.
1: Hát igen. Hát ez a téma is ilyenkor érdekes volt.
0: Ilyenkor marad a pszichológus egyébként.
1: Ami különben hatékony megoldást tud segíteni, nem?
0: És leginkább abban, mert nem család, és nem barát, és most jól kell érteni, amit mondok, nem kell, illetve nem szereti a kliensét. Ezért tud segíteni neki.
1: Nem szereti a klient. Vagyis hát úgy mondom, hogy érzelmileg, tehát nincsen vele olyan kapcsolatban.
0: Pontosan. Igen, direkt fogalmaztam így.
1: Ja,
0: értem. Hogy felkapd a fejedet. Te is, meg a hallgatók is.
1: Értem. Ú, de érdekes szakmátok van nektek.
0: Igen. Ettől tud ez jól működni egyébként, hogyha az érzelmi távolságot úgy tudod megtartani, hogy közben azért bevonódsz.
1: Nagyon élveztem ezt a mai témát, ez nagyon-nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Remélem, hogy önök is élvezték, és hogyha van ilyen apuka a környezetükben, akkor legyenek szívesek azon a szemüvegen keresztül nézni, ami neki is jó, és segítsenek neki, mert különben ez egy valós probléma. Most erről beszéltünk.
0: Jó, de szépen mondtad.
1: Köszönjük szépen. Józsi, legközelebb folytatjuk, nagyon köszönjük a mai beszélgetést, és további nagyon szép napot neked.
0: Ugyanezt kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket. Minden jót kívánok.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Bevallom őszintén, nagyon szeretem ezt a dalt, Muni Láv és az It's a Shame, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és összesítettem, már is nézzük, hogy mivel találkozhat még. A terhelt utak, és persze a rengeteg útmunka nehezíti a közlekedést, egyébként meg úgy nagyjából azt mondanám, hogy mindenhol minden rendben van. Említettem, hogy voltak már komoly balesetek, például az Incédi soron is volt egy, az Orosi úton is volt egy komoly baleset, mely útlezárásokkal járt itt a déli órákban. Mindkét esetben a követési távolság nem megtartása volt a gond. Ezekkel nagyon számoljon egyébként rendőrökre a 4-es számú főúton, a Téglási 60-asnál érdemes készülni. Ezek mellett még egy üzenet érkezett, ami a trafiboxokra fókuszálva az új Fehértóira egészen pontosan hívja fel figyelmünket. Óvatosan bárhol is jár, legyen elrettető példa a sok-sok baleset is. Várom üzeneteit, hozzászólásait, 33-33-103-9. Itt van nekünk Unique, Füstláng nélkül dalom, Fergie is énekel mindjárt, itt a Best-en.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi megnézzük, hogy mennyiért tankolhatunk. Egész jól teljesítünk, mert óriásit ugrott a Brent olaj az elmúlt néhány napban, egy-két hétben a közel-keleti konfliktus miatt, de én még mindig a stagnálásról hozhatom a híreket, ez azért mindenképpen elképesztően jó. Továbbra is a 95-ös 626-ért a gázolaj 701 forintért tankolható, annak ellenére, hogy a Brent olaj 108 dollár felett van már, ugye a 72-es átlaghoz képest, és igazából minden nap 1-2 dollárral kúszunk feljebb, úgyhogy hát ki tudja, hol lesz ennek a vége. A forint is rontott némiképpen az USA dollárral szemben, de meg se közelítjük a tavalyi átlagokat, 317 forinton állunk jelenleg, ez is jónak mondható, holtankoljak.hu, kiegészítéseket itt még találhat, egyébként pedig, ha történik valami, akkor hozom. A következő órát 5-kor még együtt töltjük, és amiről beszélni, állásbőrze az egyetemen, szerintem mindenkinek is fontos, hozom mindjárt.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyékben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja a nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
5: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
4: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra. óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. 3 percet falatoztunk már el utolsó közös óránkat tekintve. A híreket köszönjük szépen, és már is indulunk George Michael dallal, az Amazing után pedig nézzük az állásbőrze infóját. Mindenkinek jó ez, aki gondolkodik valami váltáson.

Alice DJ énekelt a Better of Alone, a 2000-es évek elejében röpített minket, onnan is a diszkó élmények villantak fel. Belédestem, ez van Péter Fibor és Geszti Péter első közös dala, ez pedig Várakozik, vár ránk, folytatásban hallgatjuk, miközben megtudjuk, hogy mi a helyzet itt az állásbőrzét tekintve. Szeptember 16-án lesz ez majd, az őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Ez ott, ahol lenni szokott, a Bessenyei aula, várja most is az érdeklődőket. Jó ez a pályakezdőknek, jó ez azoknak, akik váltani szeretnének és ismerkedni akarnak valamilyen szakmával. Itt egy kicsit test közelből jobban meg lehet ismerkedni a dologgal, bele szaglászni, hogy mégis milyen lehet ez. Még mielőtt elköteleződnénk, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek lehetőség, és mindenkinek jó felület arra, hogy tájékozódjon. A belépés, mint mindig, most is díjtalan, megtalálja az infókat a nyiregyháza.hu-n, a Best FM oldalán, az egyetem oldalán is, és énekel Geszti Péter, Péter Fiborival, Mika Grace Kelly-je után Curtis Rózsáját szagolgatjuk.

0: Szép napot, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.

A széldal, mely aktualizálódott itt a legnagyobbak között, és a folytatásban lesz bőven belőle. Itt nem látszik egyelőre még az előrejelzéseken, de hát nyilvánvalóan jön az ősz, és ez így a velejárója. Aztán, hogy mi? Még a velejárója, az élet velejárója? Hát a születés, és elfelől is jó tájékozódni, pont úgy, mint az időjárásunk felől. A szülés a felkészítő tanfolyam újra várja szeptember 23-án 13 órától a Fehér Gyarmati Takkórház szülészeti osztálya. Hát nyilvánvalóan itt az ismerkedés, az információ csere, akár férfiként, akár nőként, a szülő mindkét tagjának, a férfinek, a nőnek is nagyon hasznos lehet, hiszen azért egy férfinek is fel kell készülni, tutira legalábbis az apás szülésnél, és persze utána majd a gondoskodásra is. Nem mindenki születik apának, valaki oda nő fel, és így ezért ezekre nagyon figyelnünk kell. A szülési felkészítő tanfolyam szeptember 23-án 13 órától lesz. Megtalálja a cikket a Best FM oldalán. Én pedig hozom a dalokat, a Beyoncé, na meg dalos bogit. Ne egészen pontosan James Blunt-tal kiegészülve jön a Bonfire Heart is.

A Fehér Holló Horváth Tamás dala itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, az utolsó 15 percbe lépünk, melyet a Backstreet Boys indít. Quick Playing Games, hallgatjuk a dalt is, készülünk a szerdára. A reggel perceiben 12 fok körül indulhatunk. Déli, délkeleti szél kíséretében telnek a reggel percei, mely majd déli, majd délnyugati irányúvá fordul. Ez mindig melegebb és nedvesebb, ugye erről már rengeteget beszéltünk. Ennek megfelelően szépen kúszik a hőmérséklet, 27 fokot is remélhetünk a legmelegebb órákban. Egy-két felhővel majd javarészt a déli órákban esőre készülni nem érdemes. A csütörtök lesz a legmelegebb napunk, 28-29 fok is alakulhat, akkor már majd mutatkozik a hideg front, és ennek ugye az előszele, melynek következtében pénteken majd az esőt várjuk, majd látjuk, hogy hogy lesz ez. Így kell nagyjából számítani időjárási adatokra. Jó hír, hogy a parlagfű egy szintet visszalépett a skálánkon, most már csak magas idézőjelben, és ide erősödtek a gombák, magas szintjére számoljon Nyíregyháza levegőjében a gombák pollen szórásának is. Kalendárium, hol a Perit ünnepel, már most hagy köszöntsem Zentai Edit kolléganőmet névnapja alkalmából, ne felejtkezzen el ön se felköszönteni ilyen nevű ismerősét, és közben hallgatjuk a dalt, a Backstreet Boys énekel, Vastag Csaba és Kid Rock is itt velünk, All Summer Long mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elisztaladt ez a 4 óra, kedd mögött is egy pipa, én is letudtam a kötelező köröket, átirattam a Verdát, volt a merdettség vizsgálaton, és hát most pedig letudtuk a délutánt. Én azért örülök, hogy időben végeztem, és letudtam minden feladatlistámat, remélem ön is így pihenhet a késő délutánban. Mert együtt tölthetünk, és ezt nagyon köszönöm. Remélem, holnap is így lesz. Számítok majd figyelmére 2 óra után a szerdában is. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
4: Tartasz közénk te is!
5: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat tűzharc bajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua SC utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
7: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzésmunkát.
6: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 24 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A következő napokban folytatódik a csapadékmentes, száraz idő, szerdán és csütörtökön 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Változást, némi lehűlést és záporokat csak a hétvége hozhat a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökös föld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren, a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Baktalóránt házat csatlakozott a bringás reggeli és uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza Munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban gyorsan csökken a felhőzet és csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep csapadék nélkül, délután 26 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a kellemes meleg, ám a hétvégén már felhősebbé válik az ég, és néhol záporok kíséretében pár fokos lehűlés érkezik. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Oktatás a rácsok mögött. Hétvégén rendezik az Extreme Trail-t, az egyik leggyengébb eredmény született a PISA teszten. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Oktatás a rácsok mögött 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. Az általános és középiskolai tanulmányok mellett hiány szakmákat is elsajátíthatnak a rácsok mögött, írja a Szabolcs Online. A megyénkben elérhető képzésekről a kommunikációs főosztály a portált arról tájékoztatta, hogy Szabolcs-Szatmár-Belegben a Tiszalőki és a Csengeri börtönben működik oktatási-képzési tevékenység. Kitérnek arra is, hogy az oktatás itt is az órarend alapján történik, és a fogvatartottaknak számot is kell adniuk a megszerzett tudásról. Ezen a hétvégén rendezik Nyíregyházán az Extreme Trail sportrendezvényt. Imár 8. alkalommal várják az érdeklődőket, a helyszín ezúttal is az Aquarius élmény és parkfürdő lesz. Szombaton akadályversenyeket rendeznek, a felnőtt egyéni versenyzők 5 és 10 kilométeres távokon indulhatnak, 20-25 mesterséges akadályt kell leküzdeniük. A gyerekeket 4 korosztályban várják, és lesznek csapatversenyek is. Vasárnap pedig 5 és 10 kilométeres távokon rendeznek terepfutó versenyt. Minden távon korosztályonként díjazzák majd a legjobbakat, de a célba érők mindegyike érmet vehet majd át, írja nyíregyháza.hu. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban gyorsan csökken a felhőzet és csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep csapadék nélkül, délután 26 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a kellemes meleg, ám a hétvégén már felhősebbé válik az ég, és néhol záporok kíséretében pár fokos lehűlés érkezik. Ezek voltak a legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat tűzharc bajnokság Nyíregyházán. Készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók és az irodai ügyeket intéző ellátottak modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Gőzerővel készülnek a rajtra a nyíregyházi vízilabdások. Várhatóan október elején kezdődik a szezon. Az Aqua SE utánpótlás csapatai idén is az országos bajnokságban szerepelnek, tudtuk meg Szakács Roland egyesületi elnöktől.
3: Beneveztünk és képviselik a várost gyermek, serdülő és ifi csapattal. Hát ez egy nagy menet lesz, az egész országot bejárva, innen a keleti régióból csak nyugat fele fogunk tudni menni, nagy távolságok, komoly egyesületek, és reméljük, hogy tisztességesen helyt fognak állni a csapataink, ugyanúgy, mint az előző években. Reménykeltő, most látva a felkészülést, hogy nagyon sokan edzést látogatnak, komolyan veszik, és reméljük ez a lendület ki fog tartani, és mindenki komolyan fogja venni az edzésmunkát.
2: Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a nagy tűzharc bajnokságot általános és középiskolák számára. A verseny az Európai Sporthét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Ezen az estén Szabolcsban gyorsan csökken a felhőzet és csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep csapadék nélkül, délután 26 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a kellemes meleg, ám a hétvégén már felhősebbé válik az ég, és néhol záporok kíséretében pár fokos lehűlés érkezik. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket, hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szakmai épületbejárást hirdet az iparkamara, roll-up kiállítás nyílt a könyvtárban, megvendégelik a kerékpárosokat. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szakmai épületbejárást szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az érdeklődők Kulcsár Attila építész vezetésével ismerhetik meg Nyíregyháza örökös föld kiemelt szakrális épületét és annak tervezési koncepcióit. Szeptember 24-én tartják a programot, amely ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyülekező a Szent Háromság téren, a római katolikus templom előtt lesz. További részletek a kamara közösségi oldalán. Sorsok, terek, utak, roll-up kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond könyvtárban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi együttműködés részeként. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint a tárlat a magyar kivándorlás csaknem 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes és családi életutakat mutatja be. A kiállítást bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében egészen jövő péntekig. Megvendégelik a kerékpárosokat. Megyénkben Fehérgyarmat és Bakta Lóránt házat csatlakozott a Bringás reggeli és Uzsonna felhíváshoz. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringáz a munka kampány keretében, tájékoztat a rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban gyorsan csökken a felhőzet és csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep csapadék nélkül, délután 26 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a kellemes meleg, ám a hétvégén már felhősebbé válik az ég, és néhol záporok kíséretében pár fokos lehűlés érkezik. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb
2: zenék. Just for fun it says, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it is.
1: Legyen a kedvenced.
4: Things will never be the same.
3: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Barbra Streisand.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: Nagyon jól vesztem, észre vett a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a best of-em.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.